0: knower of everything, our inner divine self.
1: A mindenek tudója, a belső önvalónk.
0: Merciful Lord Shiva.
1: A kegyelmes Úr Shiva.
2: Svega, božansko sobstvo, gospod Shiva.
0: He is the protector. He knew that Narada is very proud of his victory. And it is this, his ego, which can defeat him again. Therefore, always we are doing, we are repeating one mantra. Naham karta, prabhudeep karta, mahaprabhudeep karta hi kevalam. And we should really say this from the heart, not on the surface. You can sit here. Success is our, but if the success gets some infections of the ego, then that success can be again lost.
1: Győzhetünk valóban, de ha a győzelmünk fertőzést kap az egótól, akkor ezáltal a győzelmünk megsemmisül.
2: Uspěchy náš, ale jako bývalý tisíranov, strane ega, teda mi gubí.
0: Generally in our life, there are waves going up and down.
1: Általában az életben vannak hullámok, amik fel és lehullámoznak.
0: When we climb up in the mountain, on the top of the mountain, then we have to come again down. When we climb on the mountain of the success, or the mountain of the spirituality, then we shall pray to God to help us to liberate there, that we don't fall down again. So, knower of past, present and future, God Shiva told Narada, don't tell anybody this, especially to God Vishnu.
1: A múlt, a jelen, a jövő ismerője, az Úr Shiva, azt mondta Náradának, hogy ezt nem mondd el senkinek, de Vishnunak aztán végképp
2: nem. Znalak prošlosti, sadašnosti, budúcnosti, Gospod Shiva je rekao Náradi, nemoj to nikome reći što si rekao, a naročito ne Gospodu Vishnu.
0: Narada after said pranam to Lord Shiva and went away.
1: Ezután Narada elköszönt az Úr Shivától és elment.
2: Itade Narada rekao slogom Gospodu Shivi i otišao.
0: But Narada couldn't digest the stone of his success in the stomach.
1: Nem tudta megemészteni a sikerének a kövét a gyomrában.
2: Narada nije mogao da svari kamen svoga uspeha.
0: He's thinking, how soon, quickly I shall go to Vishnu and tell how successful I am. Sometimes we are talking without thinking.
1: Néha úgy beszélünk, hogy előtte nem gondolkodunk.
0: Out of some emotion, out of some kind of complex. We are too much in hurry to tell. And words which is spoken doesn't come back.
1: És az a szó, ami egyszer ki lett mondva, vissza már nem jön.
2: A récsi pajszú izrecsene, és ez nem maguk ráti.
1: Nem szívható vissza.
0: When the soul is gone out of the body, it doesn't come back.
1: Ha a lélek kiszállt a testből, akkor oda már nem tér vissza.
2: Ha a dusa napuszti télo, tehát szó ne viszont minden lesz.
0: When the bullet is gone out of the gun, it doesn't return back.
1: Ha a golyót kilőtték a fegyverből, az sem tér vissza többet.
0: Similarly, the word which is spoken from your mouth, it will not come back. What that bullet will damage, you will know after, not at the time of pressing the button.
1: Érinteni és megbántani, megsérteni, az csak azután tudod meg, hogy a gombot már lenyomtad.
2: Sajtetai mentek pogoditi, povrediti. Tudj saznati tek napon dolgaskosi, okinu, okida.
0: Doesn't matter if it's your personal or impersonal matter, you must overthink.
1: Teljesen mindegy, hogy személyes vagy személytelen dologról van ez szó, előtte át kell gondolni.
0: We can destroy many beautiful things. Narada was so restless inside. The ego is expanding. Seems it expanding so in large, in that quantity that it will explode.
1: Annyira kiterjeszkedett, hogy már szinte fel akar kroppanni.
2: Koliko se proširio, da je skoro eksplodira.
0: And how it will explode?
1: És hogy fog felrobbanni?
2: Kako se to eksplodirati?
0: We can't help anymore.
1: Azon már nem változtatunk.
2: Már nem
1: változtatunk.
0: There was a child, young child.
1: Volt egyszer egy kisgyerek.
0: And got big ball of the ice cream.
1: Kapott egy nagy gombóc fagyit.
0: Now he runs towards his friends.
1: Rohant vele a barátai felé.
0: Look, I got big ice cream ball.
1: Nézzétek, mekkora gombóc fagyit kaptam.
0: Parents tells the child, don't run too quickly, take care.
1: A szülők persze mondták neki, hogy ne szaladj túl gyorsan, óvatosan.
0: The child was running and he came near one channel, dirty water channel.
1: A gyerek csak szaladt és odaért egy ilyen koszos csatornához.
0: Child fall down and ice cream fell into the channel. Hari Om. Even the poor fish couldn't eat because too cold. Therefore, slowly, slowly, step by step. There is one stomach which is healthy one which can digest ego. And that is the stomach of the wisdom. The wise one can digest.
1: A bölcs az tud emészteni.
2: Mudrac može da slavi.
0: But ego is sometimes so big it makes us blind completely.
1: De néha az ego annyira nagy, hogy teljesen elvakít bennünket.
2: Ali a nekad ego tako veliki, da može da nas zasveti potpuno.
0: Where finally we say, it was our destiny.
1: De aztán végül is azt mondjuk, hogy hát ez volt a sorsom.
2: Na pontu ćemo reći, pa to je bila naša sudbina.
0: Perhaps God wants something different.
1: Lehet, hogy Isten valami mást akar.
2: Možda je Bog teo drugačije.
0: That's why we said man is a proposal, but God is the disposal.
1: Ezért mondják azt, hogy ember tervez, Isten végez.
2: Kikáza se človek smije, Bog odlučuje.
0: Man proposes and God disposes.
1: Ember tervez, Isten végez.
2: Človek smije, Bog odlučuje.
0: And why he is disposing?
1: És miért?
2: A zašto on odlučuje?
0: Because God knows why he is doing. We don't know.
1: Isten tudja, hogy
0: well, it will be so as God will.
1: Minden esetre úgy lesz, ahogy Isten akarja.
2: Vice tako, kako Bog hoz.
0: Happy Narada.
1: Boldog Narada.
2: Sretni Narada.
0: Ek bar kar talbar bina.

0: बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीनी मुनि दया। विष्णु वॉज हैप्पी। God Vishnu was so happy. And with great joy he welcomed, he met the Narada. And Vishnu sat on the same asana where Narada was sitting. On the same seat.
1: Ugyanarra székre, ülőhelyre ült, ahol Narada foglalt helyet.
2: Vishnu sede ona se oja na isti asan sedište gde Narada sede.
0: Asan means here, you have your yoga mat, this is your asan.
1: Itt ez az asan szó, azt a helyet jelenti, ahol ülsz, mondjuk itt a matraszoda.
2: Rekimo, vas asan je prostitsa sede na koje sede.
0: And someone comes, you can tell them also, please come and sit near. Sit here on this asana.
1: Valaki odajön, akkor mondhatod neki is, hogy gyere, ülj ide erre az asana.
2: Akkor neki odajön, môžete ga pozvati na svoj asan.
0: This is my asana.
1: Ez az én helyem, asana.
0: That's your asana.
1: Ez pedig a
2: fiatal.
0: Asana means sitting place.
1: Az asana azt jelenti, hogy ülő.
2: Asana azt jelenti, hogy ülő.
0: Asana means the mat or the blanket on which you sit.
1: Matras, takarom, mi ülsz?
0: Asana means not only these physical postures.
1: Az asana nem a fizikai helyzetet jelenti.
0: So it depends when you use this word asana.
1: Attól függ, hogy mikor használod ezt az asana szót.
2: Závisí, v kom kontextu koristíte ovú reč.
0: If someone asks you, bring asana.
1: Ha valaki azt mondja neked, hogy hozzá kellek asana.
0: What will you do? Bring yoga and daily life book and say, look, here's asana. You cannot sit on that. So it depends when we, about what we are talking, the subject is very important.
1: A tárgy nagyon fontos, hogy éppen miről beszélünk.
0: According to the subject, you can decide the object.
1: A témán múlik, hogy meg tud határozni a tárgyat.
0: Lord Vishnu is sitting beside Narada.
1: Az Úr Vishnu Narada mellett
2: ült.
0: And Lord said to Narada.
1: És azt mondta az Úr Náradának.
0: Lord smiled.
1: Mosolygott,
0: with happiness.
1: Boldogan,
0: and says, O sage,
1: O saint,
0: after so long time, you were gracious enough to come again.
1: Olyan hosszú idő után kegyeskedtél végre, újra eljönni hozzám.
2: Pont olyko dugo vremena si se bio si milostan da dođeš.
0: Your kripa was not so long.
1: A kripa nem tartott túl sokáig.
2: Kripa tvoja nie trajala tako dugo.
0: It's your great kripa that you came today.
1: Ez a nagy kripa tőled, hogy ma eljöttél hozzám.
2: Velika milost, što si danas došao.
0: After long time, you were merciful to come.
1: Olyan hosszú idő után kegyes voltál és
2: eljöttél.
0: When God says such a words, what to say?
1: Ha Isten ilyen szavakat mondhat, akkor mit lehet mondani?
2: The book is govori takve reči, šta onda reči?
0: The ego of the Narada.
1: Narada egója.
2: Naradin ego.
0: Was pumping up. Narada was happy, Lord was happy.
1: Narada is boldog volt, az Úr is boldog volt.
2: Narada is sretan, Gospod is sretan.
0: Kamacharit Narad sab bhase jadapi pratham barji shivrake ati prachanda रघुपति

0: Your memory is the destroyer of this all things, moha, kama, mada, abhimana.
1: Aki rád emlékezik, abban megszűnnek ezek a dolgok, moha, kama, dobha.
0: Then what to say about yourself? You are free from this all.
1: Akkor mit lehet róla elmondani? Te akkor ezektől mentes vagy.

0: ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा तुमहि की करई मनोभव पीरा. ओ सेज लिसन.
1: ओ बर्ड्स पिलेदा
2: स्लुशाय मुद्राचन.
0: Moha is only in their mind.
1: Moha tuk anaga damiye gangwan.
2: Moha samu umu anaga.
0: In whose heart is no vairagya and no jnana.
1: Apne kasiye gangwan vairagya is jnana.
2: Ujim sritsu nema vairagya I jnana.
0: You are on the anusthan of Brahmacharya.
1: Ya Brahmacharya anusthanya vai.
2: Tisi anusthana Brahmacharya.
0: You are very great and intelligent.
1: Te nagyon nagyszerű és intelligens
2: vagy.
0: How can Kamdev trouble you?
1: Hogy okozhatna neked Kamdev bármi problémát?
2: Kako bi mogao Kamdev tebe da uznemirava?
0: Narad was sitting there and expanding.
1: Narada csak ültött és terpeszkedett.
0: How does he expand? Can, you know how? When you put the beans in, suck into the water, you know. And how the beans begins to expand. Well, that's it. Too much compliment. Feeding our ego.
1: Az egónkat neveli.
2: Kráminas ego.
0: Rare are they who understand and can digest the compliment also.
1: Ritka az az ember, aki meg tudja érteni és elfogadni és megemészteni a
0: Naradji was sitting more straight. Proudly. Very proud. And said to God, to Vishnu. नारद कहे उं सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना करुणा निधि मन दिख विचारी और अंकुरे उं गर्भ तरु भारी. नारद सेठ Lord, this is all your mercy.
1: Uram, ez mind a te kegyelmedből van.
2: Gospode, svetok vajam milos.
0: All is through your mercy.
1: Mind csak a te kegyelmed által.
2: Svetok svoju milos.
0: O source of mercy.
1: O kegyelem forrása.
2: Izvoru milosti.
0: The ocean of mercy, Bhagavan.
1: A kegyelem tengere, Bhagavan.
0: All is your kripa.
1: Mind csak a te kripád.
2: Svetok vajam milos.
0: Merciful Lord.
1: Kegyelmes
2: Uram.
0: Begins to think.
1: Elkezdett
2: gondolkodni.
0: And he sees the Lord.
1: És the Lord sees.
0: Lord sees everything.
1: És az Úr mindent lát.
2: Gospod se vidi.
0: Vishnu is thinking.
1: Vishnu úgy gondolkodott.
2: Vishnu rázmisja szára.
0: The mighty tree of the ego,
1: az ego óriási fája, hatalmas fája,
2: ogromno drvo ega,
0: is begin to sprout in his mind of Narada, in the mind of Narada.
1: Elkezdett Narada elméjében kivirágozni.
2: Počeo je da cveta u Naradinom umu.
0: This tree must be rooted out.
1: Ezt a fát
2: ovo treba da se izvadi iz korijena.
0: Otherwise, it will destroy Narada completely.
1: Különben Naradát teljesen elpusztítja.
2: Inače će uništiti potpuno Narada.
0: So when some doubts appears,
1: tehát ha valahol valamilyen kétség megjelenik,
0: or some ego appears,
1: vagy ego,
0: proudness appears,
1: vagy büszkeség jelenik meg,
0: immediately you shall solve this problem.
1: Ezt a problémát azonnal meg kell oldani.
2: Trenutno morate riešiti taj problem.
0: Otherwise, the seeds will spread everywhere.
1: Különben a magok mindenfelé elszorodnak.
2: Inače će semenje da se proširi.
0: And it will be big jungle.
1: És óriási dzsungel lett belőle.
2: Postacie dzsungel.
0: Which will be hard to remove then.
1: És azt már nehéz lesz kiirtani.
2: I to će biti teško da se iskorenje.
0: God knows how to do.
1: Isten tudja, hogy kell ezt csinálni.
2: Bog zna kako to treba uraditi.
0: We don't know.
1: Mi viszont nem.
2: Mi ne znam.
0: Now, what is the Maya of God is getting to take place.
1: Isten májája fog bekövetkezni.
2: Kakva sad Maya Boga sveti.

0: God thinks, now I should pull these roots out as quickly as possible, this tree.
1: Isten arra gondolt, hogy na, ezt a gyökeret, ennek a fának a gyökerét most aztán gyorsan ki kell írtanom.
2: Ki Bog je pomyslel, ovo drvo moram da iskorim odmah.
0: Because my sankalpa and my being here is for...
1: Mert az én sankalpám és az én itt létem lényege az...
2: És suština moje sankalpa i mog bitka ovde...
0: Helping the bhaktas.
1: Hogy a bhaktákat segítsen.
2: Da pomažem bhakti.
0: For the sake of devotees, Lord is here.
1: A bhakták kedvéért van jelen az Úr.
2: Zarad posvetenika je Gospod ovde.
0: Doctor is here to treat and get rid of all illnesses.
1: A orvos azért van, hogy kezelje és meggyógyítsa az összes fajta betegséget.
2: Lécsnik je ovde, da bi lécsio i da iskoreni bolest.
0: Doctor knows what to operate.
1: How to
0: kill all the bacterians. How to make us free of the infections. He knows what he's going to do. We don't know. And that's why we go to doctor. So our Lord knows how to protect his devotees. Not only one, but all. Whatever God is doing, that remains as an example for all. As a teaching for all.
1: Az mindenki számára példa lesz, mindenki számára tanítás.
2: Tehát Gospod a csinított, hogy azt, akik a primeri učenje svim.
0: Therefore God knows what he's doing.
1: Tehát Isten tudja, hogy mit tesz.
2: És akkor Bog zná, azt a csinni.
0: Lord was thinking, I will do definitely this, to liberate the Narada from this suffering.
1: Tehát Isten úgy gondolkodott, hogy határozottan tudom, hogy Náradát fel kell szabadítani ebből a szenvedésből.
2: Gospod je pomyslel, definitívno moram da oslobodim Náradu od toga.
0: It is the beneficial for the sages and my maya, my play.
1: Mi lesz a bölcs kedvéért is, és az én májám, játékom kedvéért is.
2: To je i zarad dobrobit mudraca, a izbog maja.
0: तब नारद हरि पद सिर नाई

0: Narad ji, with folded hands, he bowed down to Lord.
1: Narad ji is the kezekella guru tazura.
2: Narad ji skopini ruku fleka pred gospodom.
0: And left.
1: Azután elment.
2: I potom odišel.
0: In his heart was lot of proudness.
1: Szíve telve volt büszkeséggel.
2: Srdce mu je bilo puno.
0: How Vishnu was happy to hear.
1: Vishnu, milyen boldog volt ez hallván.
2: Puno ponosa i ako je Vishnu bio srećan da čuje te stvar.
0: And how he welcomed me.
1: És milyen szívélyesen üdvözölt.
2: Kako me je primio, pozdravio.
0: And how great words he was talking about.
1: És micsoda nagyszerű szavakkal dicsőített engem.
2: Kako me oslovio sa velikim rečima.
0: I don't understand why Shiva said me this.
1: Nem is értem, hogy miért mondott ilyeneket nekem.
2: Én ezt szatyám, de azt mondja, Shiva govoril.
0: Perhaps Shiva doesn't like me.
1: Lehet, hogy Shiva nem szeret engem.
2: Azon a Shiva nem volt.
0: Or he's jealous to Vishnu.
1: Vagy pedig Vishnu-ra féltékeny.
2: Most a Dio ljubomorom.
0: This is our own vrittis.
1: Ezek a mi saját vrittieink.
2: Azt a naše szobstani vritti.
0: It is you who is doing all.
1: Te vagy az, aki ezt mindezt csinálod.
0: You are standing in front of the altar. You are praying. You wish something. You ask the question. And you formulate the answer. And you say, thank you, God. God is sitting there in very beautiful mudra.
1: Isten ott ül egy gyönyörű mudrában.
2: Gospod sedi u divnoj mudri.
0: Mudra means the posture of the body.
1: A mudra a testtartást jelenti.
2: Mudra znači položaj tela.
0: Smiling.
1: Mosolyog.
2: Osmehuje se.
0: The smiling picture will be always smiling. Sometimes we are unhappy. And you are crying. And you look to God. And God is smiling. You become angry again. I am unhappy and you are smiling. He again smiles continuously. And you become angry. It is you who is creating your world. It's you who is creating the thoughts. It's you who is making unhappy yourself. If someone loves you or not, that is your thinking.
1: Az, hogy valaki szeret téged vagy sem, az a te gondolkodásodon múlik.
2: Dali vas neko voli ili ne, to je u vašim mislima.
0: When you are successful, then you are happy.
1: Ha sikeres vagy, akkor boldog vagy.
2: Ha ste uspešni, tada ste sretni.
0: And when we are not successful, we are unhappy.
1: Ha nem vagyunk sikeresek, akkor boldogtalanok vagyunk.
2: Tada smo, tada nismo uspešni.
0: How we are thinking, that's important.
1: Az a fontos, hogy hogyan gondolkozunk.
2: Vážne je, kako razmišljamo.
0: Therefore, mano matra jagataha. This whole world is just created out of the mind.
1: Ezért mondják azt, hogy ez az egész világ az elme szüleménye.
2: Rečeno je, ceo svet je kreacija uma.
0: Mano matra jagata. All is coming out of your mind, that's all.
1: Minden az elmédből származik.
2: Sve proističe iz svog uma.
0: Narada is going proudly, happily.
1: Narada büszkén, boldogan.
2: Narada išao ponosno, sretno.
0: Merciful Lord.
1: Kegyelmes úr.
0: The Lord of Lakshmi.
1: Lakshmi uram.
2: Milosztivi gospode.
0: Now he activates his maya.
1: Elkezdte a májáját aktiválni.
2: Oni aktivíral svoju máját.
0: And now this will get very hard. Rishi, listen what is happening.
1: Rishi, figyelj csak, mi történik.
2: Rishi, slušaj me, šta ti se desiti.
0: Birche umag mahu nagar tehi satyojan vistar Srinivaspur te adhik रचना विविध प्रकार सियावर रामचंद्र की जय. ऑन द वे ऑफ द नारदा
1: नारदा उत्तम
2: नारदा तो कंपूटर
0: 800 किलोमीटर लॉन्ग ब्यूटीफुल सिटी लॉर्ड विष्णु हैज क्रिएटेड 800 kilometers.
1: Úton egy 800 kilométer hosszú város teremtett az Úr.
2: Na njegovom putu je Gospod Višnu stvorio grad 800 kilometara dug.
0: Big city, beautiful.
1: Óriási, gyönyörű város.
2: Ogroman, predivan.
0: Such a beautiful city which is like heaven has come on the earth.
1: Olyan gyönyörű volt az a város, mintha a mennyországból fogytak volna.
2: Olyan egy jó lép, kaoda je pao sa neba.
0: It is said that was similar like Vaikuntha is there where God Vishnu is living.
1: Azt mondják, ahhoz a Vaikunthához hasonlított, ahol az Úr Vishnu él.
2: Rečeno je da je ličilo na Vaikunthu, gde Gospod Vishnu živi.
0: It seems it was more beautiful than Vaikuntha.
1: Sőt, úgy nézett ki, mintha még szebb lenne, mint a Vaikuntha.
2: Csak ki izgledal je lepši od toga.

0: विश्वमोहनी तासु कुमारी श्री विमोज स्वरूप निहारी। द वेल्थ ऑफ दैट किंग,
1: ennek a királynak a gazdagsága,
2: bogászó, királya,
0: and beauty of his palace and everything,
1: és palotája szépsége,
0: like the heaven, Indra's,
1: mint a mennyben, Indráé,
2: kaput Indriné, nem?
0: Like many hundreds of Indras couldn't create such a beauty.
1: Mintha csak sok-sok száz Indra tudott volna ilyen gyönyörűséget teremteni.
0: Beauty, light, and the Maiti.
1: Szépséges, fényes és hatalmas volt.
2: Leporta, Svetlo.
0: That was a house of beauty, light, and power.
1: Ez a szépség, a fény és a hatalom háza volt.
2: Bila kuća lepote, svetlosti i moć.
0: He had one daughter.
1: Volt neki egy lánya.
2: On imao jednu čer.
0: Her name was Vishwamohini. She can attract the whole universe.
1: Vishwamohini volt az ő neve, és az egész univerzumot vonzani tudta.
0: Tulsidas ji said she was so beautiful.
1: Tulsidas ji úgy írja le, hogy annyira gyönyörű volt.
2: Maga de privúcsú cél univerzum. Tulsidas ji rekla, de bila tako lepa.
0: Even when the Lakshmi sees her, Lakshmi is also a little bit jealous.
1: Azt mondják, még ha Lakshmival találkozik, ő is féltékenyé vált.
2: Videvsie, csak i Lakshmi apostola malo ljubomorna.
0: Beautiful daughter of that king.
1: Hát a királynak volt ez a gyönyörű lánya.
2: Pedig a csertok királya.

0: The great player Narada, a tricky Narada.
1: Most pedīgā trukus najātīgus Narada.
2: Veļtī grāč Narada.
0: He enter that city.
1: Belī pētādā vārūpā.
2: Išāju grāč.
0: And he begins to ask all people of that city.
1: Iš ēgas tēā, lakusu kāp mēķiedēsnī.
2: Tī probītī vājasā.
0: How are you?
1: Hogy vannak?
0: What's going on here?
1: Mi is történik itt?
0: Is there something new?
1: Van valami érdekesség?
0: And they told, yes, we have something new.
1: Igen, mondták, hogy van új hír.
0: The king is going to get marry his daughter.
1: Király kiházasítja a lányát.
2: Király udáj svoj ukcsin.
0: And she have to choose her own husband. Narada listened everything carefully and went directly to the palace.
1: Narada figyelmesen végighallgatott mindet, azután egyenesen a palotát felé vette.
2: Narada poszusol, jó kis apáró palacsú.
0: King was very happy.
1: A király nagyon örült.
0: He welcomed the sage.
1: Üdvözölte a bölcset.
0: He gave him nice, beautiful asan. Which asan? Padmasan or Sirsasan or
1: Sarasana?
0: Now you know what means the asan? When I tell you bring my asan, then you should know what you should bring.
1: Ha mondom nektek, hogy hozzátok az asztalomat, akkor tudnotok kell, hogy mit hozzatok.
0: The king gave him beautiful asan.
1: Tehát a király gyönyörű asan adott neki.
0: And with lot of adoration he made the puja.
1: És nagy tisztelettel pujját végzett
2: előtte.
0: And welcomed him.
1: És üdvözölte őt.
0: आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी

0: Then king brought his daughter. To the Narada. And said, O sage, please tell me what is her good qualities, what is her, how will be her future, what is her destiny.
1: Kérlek, bölcs, nézd a lányomra, és mondd el, hogy mik az ő jó tulajdonságai, milyen lesz a jövője.
2: O mudrače, reci njenu sudbinu, kako će biti njena budućnost i koje su njene dobre kvalite.
0: Please tell me all her both sides, the positive sides and negative side.
1: Mindkét oldalról számolj be nekünk, a negatív és a pozitív oldaláról is.
2: Reci i njene dobre i loše osobinosti.

0: You know that there many years the research is continuing on the Vedas.
1: Tudjátok, sok éve kutatják a Védákat.
0: And in all mostly in very big universities and they are also doing on the yoga, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayana, and of course the Vedas.
1: A nagy egyetemeken kutatják a jógát, az Upanishadokat, a Bhagavad Gitát és a Védákat.
0: And many mantras, this is from Vedas.
1: Sok mantra a Védákból származik.
0: So now they declared something that this mantra have killed so many ills are killed away.
1: És most arra jöttek rá, hogy ezek a mantrák sok betegséget elpusztítanak.
0: Also the memory is getting stronger.
1: És a memóriát erősítik.
0: Many things it was on the Facebook, all pictures and everything.
1: Sok minden volt képekkel, mindennel.
0: And there is one big movement, and this movement is about the Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or, Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
1: Vagy ezt.
0: So, we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows, hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody feels like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raise hand up, but hand remain like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valamilyen vallási mozgalom.
0: So nowadays you can say the sect.
1: Manapság azt mondják szekta.
0: All are sect.
1: Mindenki szekta.
0: And what means the sect?
1: És ez mit jelent?
0: Sector.
1: Szektor.
0: And this sect, word from where it came.
1: Honnan jön ez a szó?
0: The word from where it came when the from the Italy the Assisi.
1: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
0: The French Assisi. He comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about talking about this his preaching.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this tomb.
1: És megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is with? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szekta.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
0: Okay? Understand?
1: Értitek?
0: So

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalash, lota.
1: Akkor vesz egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának a napnak.
0: But it is not that we are this offering to this Surya.
1: De nem úgy, hogy Szúrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az
0: and
1: energiát.
0: Whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Szúrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Szúrja nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is, we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time, when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like, have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekelt titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls, about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until, which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then, after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökere elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áld meg egy csodálatos, egészséges, erős bölcs férjjel.
0: Who is a very friendly, like we are both one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this red cloth, like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that the girls and the girls talking to the mother, that mother please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyjukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father, father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boys have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján választanak.
0: All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenkit gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some, like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed. Let's say, one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
0: That is a very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there, they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki.

0: So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk.
0: But they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki idős korában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly also many bones.
1: És ugyanígy sok csont
0: disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.

0: So many nerves it disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prana az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit vagy iszunk vizet.
0: And then, ah, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, ah, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszélhet táplálék, folyadék.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And it's undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Oké, ha eltörik a csont, akkor ezt belakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how is it very fine and fine and fine?
1: Ez a nagyon finom, finom szem.
0: So, these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So, jnana indriya. Means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Jnana indriyák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So, we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak and rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Pran means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Pran means life.
1: Élet.
0: And pran is a god.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Ó, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But

0: still the prana is in the body.
1: De amíg prana van a testben.
0: We have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there is a prana in the body.
1: Amíg prana van a testben.
0: Please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, they people are getting towards the milk, the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, in Prague, they said, the Prague is a city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, in the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prána.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So anamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the they are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down.
1: Amikor lemegy a prana.
0: Then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akármit csinálhatsz.
0: But though someone have cut body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állattestét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, declared that we say this is diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessítek el gyorsan.
0: Or in many generations that people they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja vagy valami hasonló?
0: So the eldest brother or the son of the father mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Bambuszbottal.
0: They put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: S még valamit nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of the, our brain. That breaks.
1: És akkor összetörik
0: then
1: a koponyat.
0: Then puts on its ghee.
1: Akkor beöntenek ghee.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, this solid there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is, when the kapal kriya is done,
1: amikor megteszik a kapálkriát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that's called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestors further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every day to day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the September.
1: Szeptemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitrák ideje.
0: And from Pitra, they comes and expect that my children, my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A Pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pujákkal.
0: And so there is also, you are going also on Christian generation on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is a, especially this life of the human, is not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávolodni. I think
0: we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz, mantrázz az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Nem mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they're also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So annamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prana nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prana után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint astral test.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things. So
1: olyan sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear, fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth,
1: de amikor a föld alá kerülsz,
0: then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls. Ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why you know many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that which gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: Is like one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So, again we are from where?
1: Újra.
0: From yesterday, the nadis.
1: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi, Surya nadi, the Brahma nadi, and Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakraiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrai, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have chakras.
1: A fáknak is.
0: There's a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: És jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah, people thinks now like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the sect was given by the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: To the
1: Assisi Szent
0: San
1: Ferencnek.
0: Francisco. And that not wrong. The Pope did very good. He only said this part and this two side was. this street, this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a helye, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
1: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: Yeah. But can some really tell what is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will. So after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya kosha is first.
1: De az Annamaya kosha az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Hari Om.

0: It's called Shruti and Smriti. Shruti, what we are listening.
1: Shruti, amit hallgatunk.
0: Shruti, Smriti. Smriti is the our memory.
1: Smriti az emlékünk.
0: How much you can do in memory?
1: Mennyit tudsz megjegyezni?
0: So memory is within us.
1: Az emlékezet bennünk van.
0: Theory is just like a clouds comes and clouds go.
1: Az elmélet csak olyan, mint a felhők, amik jönnek, mennek.
0: So there are many people, they only want to listen lectures and reading the books.
1: Sokan csak előadásokat akarnak hallgatni és könyveket olvasni.
0: That is not enough.
1: Ez nem elég.
0: So in our this seminar in Europe we call seminar.
1: Ezen a szemináriumon Európában szemináriumnak hívjuk.
0: And some other country said retreat.
1: Máshol elvonulásnak.
0: Retreat. It was treated, but forgotten.
1: Ez kezelve volt, aztán elfelejtették. So,
0: again we are remembering.
1: És aztán újra erre gondolunk.
0: So, retreat. We are going to a retreat.
1: Egy ilyen újraemlékeztetésre megyünk.
0: And that means to be learned there again. And we come to the perfection.
1: Hogy újra megtanuljuk és elérjük a tökéletességet.
0: Our seminar. This is something good word, very good word.
1: A szeminárium is jó szó.
0: And they're all together in oneness, the strength of the knowledge.
1: És ez így együtt a tudás ereje.
0: Yoga in daily life, it is a scientific system which we have.
1: A yoga mindennapi életben egy tudományos rendszer.
0: Our subject is on Kundalini yoga.
1: A témánk a Kundalini yoga.
0: Kundalini and chakras. Chakras and Kundalini, they are together.
1: Kundalini és a chakrák, ezek együtt vannak.
0: But only Kundalinis or chakras is not enough.
1: De csak a Kundalini és a csakrák nem elég.
0: Let's understand the yoga.
1: Értsd meg a jógát.
0: Now, there are intellectual way of thinking.
1: Van intellektuális gondolkodás.
0: But it has empty.
1: De ez üres.
0: And which is practical, practiced, and then you give further, then it is said, you know, the sugar cane.
1: A gyakorlati, hogyha gyakorolsz, és aztán továbbadod, ez olyan, mint a cukornád.
0: Sugar cane.
1: Cukornád.
0: Beside sugar cane, there is a bamboo.
1: A cukornád mellett nő egy bambusz.
0: Both looks similar.
1: Hasonlóan néznek ki.
0: But that bamboo is empty.
1: De a bambusz üres.
0: And the sugar cane, there is sugar full of sugar inside, solid.
1: A cukornád

0: Hát pedig a tömör tele van cukorral.
1: So we shall come first to practice, and that is with the Guru Parampara.
0: Először gyakorolni kell a Guru Paramparával.
1: We all who is coming to the seminar or to the retreat.
0: Mi mind, akik a szemináriumra vagy elvonulásra jövünk.
1: Everyone have different test.
0: Mindenkinek más ízlése van.
1: Different different wish.
0: Más kívánság.
1: To know something or learn.
0: Mást akar tudni vagy megtanulni.
1: So let's say now there's only one word called yoga.
0: Csak egy szó van, a yoga.
1: That's only called one yoga.
0: Csak egy yoga van.
1: And when the two, then is yoga. Okay? Yoga means many.
0: A yogának sok jelentése van.
1: And only yoga is one.
0: A yoga azt jelenti sok, a yog pedig egy.
1: But generally we are calling the yoga because we have the yoga.
0: De általában yogának nevezzük.
1: Last 50 years, our yoga in daily life, we are all here sitting, you were learning, you were teaching, you were learning, you are perfection, but still you are learning and giving the knowledge to others.
0: A jóga mindennapi életben 50 évében itt ültök, tanítotok, de még tanultok, és közben elért tökéletességet értetek el, de még mindig tanultok és tanítotok másokat.
1: In yoga, if we don't practice, then our memory, smriti will go.
0: Ha nem gyakorlunk, a memóriánk, a smritink eltűnik.
1: And when you will not give yoga class,
0: ha nem tartasz yoga órát,
1: or you will only sit and teaching,
0: vagy csak ülsz és tanítasz,
1: your memory will go away.
0: Elmegy a memóriád.
1: So we have to practice together, our student and teacher.
0: Együtt kell gyakorolni az oktatónak és a hallgatóknak.
1: Now, we cannot say only this yoga is the best.
0: Nem mondhatjuk, hogy csak ez a yoga a legjobb.
1: So therefore, yoga in daily life is not that we said which you should work, teach.
0: Ezért a yoga mindennapi életben az nem az, amire azt mondjuk, hogy ezt kell oktatnod.
1: But it means that every day practicing.
0: Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorolsz.
1: Yoga in daily life, in everyday practice yoga.
0: Jóga a mindennapi életben, minden nap gyakorol jógát.
1: Now, there is one from the Patanjali yoga, and Patanjali yoga, which you can say also the, which is what we call the, No. Ashtanga yoga. So Ashtanga, or this according to Patanjali's this thing, Ashtanga. Ashtanga means the eight practice or eight bodies. Anga.
0: Patanjali jogája, amit ő leírt, ezt nevezik Ashtanga jogának is. Az Ashtanga azt jelenti, hogy nyolc gyakorlata van, nyolc test.
1: The limbs of our body, the Ashtanga, eight.
0: Nyolc végtag.
1: But other part we are practicing, that calls asan, pranayams, pratyahar, dharana, dhyana, etc.
0: Gyakoroljuk ezeket.
1: But this we have to mastery.
0: De ezeket uralnunk kell.
1: And when you master it, don't think that now I don't need, I will only teach.
0: Ha már uraltad, ne gondold, hogy nincs rá szükséged, csak tanítani fogod.
1: Then you will lose your knowledge.
0: Mert akkor elveszted a tudásod.
1: There is two plants in pot.
0: Van két növény cserébe.

0: then.
1: And you put one plant, and plant was growing with great love and water and everything.
0: Az egyik növényt nagy szeretettel gondozod, locsolod és növekszik.
1: And it became big.
0: Megnőtt.
1: Now you give up this one, and you give water to other one.
0: Aztán erről lemondasz és elkezdesz egy másikat locsolni.
1: Though it is a big one.
0: Habár nagy.
1: But it needs the nourishment. It needs the water.
0: Szüksége van vízre, táplálékra.
1: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
0: Hasonlóan, ha yogivá vagy mesteri akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
1: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain, means the memories, every day clean up.
0: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
1: So mantra, meditation. And dhyana mulam guru murti. And dhyana means looking, concentrating, etc.
0: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni és így tovább.
1: So, with great interest, great love, great respect.
0: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
1: If we should go to that our master.
0: Menjünk a mesterünkhöz.
1: Or let us say that you have a car and you go drive 400 kilometers.
0: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
1: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
0: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
1: So it is a Patanjali, he was bringing collections together.
0: Patanjali összegyűjtötte a dolgokat.
1: And the Patanjali was at the time of that also what we call before the Mahabharata.
0: Patanjali a Mahabharata ideje előtt volt.
1: Before Krishna's incarnation.
0: Krishna inkarnációja előtt.
1: So that was about before the that also the Vedvyasa.
0: És Vedvyasa is ezelőtt volt.
1: And Vedvyasa was also about 7,000 years.
0: Ő is nagyjából 7,000 éve élt.
1: So I asked many other acharyas of the ashrams.
0: Megkérdeztem más ashramok acharyáit is.
1: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7,000 years.
0: Patanjali több mint 7,000 évvel ezelőtt élt.
1: But yoga is more than that.
0: De a yoga ennél több.
1: So how many yogas we are doing? And we should look it.
0: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
1: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
0: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
1: The whole chapter about karma yoga.
0: Egy egész fejezet a karma yoga.
1: Bhakti yoga. Jnana yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai, it is 18.
0: A Bhagavad Gita-ban van az étkezésről.
1: And this 18 is yoga chapter.
0: A Bhagavad Gita-ban 18 fejezet van, 18 fajta yoga fejezet.
1: It is an atha bhakti ya bhakti yoga. Ataha bhakti yoga. Jnana yoga. So now how many yoga have in Bhagavad Gita?
0: Hány yoga van a Bhagavad Gita-ban?
1: You should get a Bhagavad Gita.
0: Legyen meg a Bhagavad Gita.
1: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
0: A legjobb, hogy
1: it has

0: lot of knowledge and wisdom and very neutral.
1: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
0: So, one Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: There was a great saint. Name was the... That this book, Jnaneshwari.
1: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
0: And there was Jnaneshwari that sent that. And so that was that sent which after she said that the name, he was, you see, the mostly saint who become the great and very holy, they had a hard life.
1: Azok a szentek, akik nagyok és nagyon szentek lettek.
0: Hard life with the parents also.
1: Kemény életük volt a szülőkkel is. Vagy meghaltak a szülők.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So, the Jnandev was is Jnaneshwari. So they were, I think, two sisters and one brother.
1: Jnaneshwariknál volt két lány és egy fiú testvér.
0: If I'm not wrong.
1: Ha nem tévedek.
0: One of my disciples is studying there, in that ashram.
1: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
0: And in that ashram it only speaks Sanskrit.
1: És ott csak szanszkritül beszélnek.
0: Like this beautiful ashram.
1: Mint ez a szép ashram.
0: And about 10, 15, 20 students.
1: 10-15-20 tanulóval.
0: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
1: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
0: And now he's learning, he speaks very good, he gives a lecture in Sanskrit.
1: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
0: So anyhow, they brother and sisters, they had problems.
1: A testvéreknek problémáik voltak.
0: Very poor.
1: Szegények voltak.
0: So one day he brought the what we call the flour, the for the chapati from the grain flour.
1: Egy nap a fiú hozott lisztet a csapátihoz.
0: But his sister, little sister, she's about 7 years old, 8 years old. And brother is also so. They died, parents.
1: És a 7-8 éves kis húga, a bátyósa volt sokkal idősebb, a szülők meghaltak.
0: And our sister said, brother, what can I cook, how to cook? We don't have any fire, we don't have wood, we have nothing.
1: A lány megkérdezte, hogy főzzek, nincs tűzünk, nincs tűzifánk, nincs semmink.
0: He said, okay, prepare the dough.
1: Azt mondta, jól van, gyújt meg a tésztát.
0: And he opened his shirt, that brother.
1: A fiú kigombolta az ingét.
0: And he was sitting like this.
1: És így ült.
0: And he said, now make your chapati.
1: Most csináld meg a csapátit.
0: And fry it on my back.
1: És süsd meg a hátamon.
0: And she said, okay, brother. So she put the chapati on his skin, on bare body.
1: Azt mondta, hogy
0: no jól, fire, nothing.
1: Azt mondta, hogy jól van, és a fiú hátára a bőrére
0: tette
1: a
0: chapatit. But he was sitting like this. And chapati was frying.
1: Ő így ült, és a csapáti megsült.
0: Changing.
1: Megfordította.
0: Very tasteful, very nice.
1: Nagyon finom lett.
0: The whole body was so hot.
1: Olyan fúdó volt az egész teste.
0: And when the chapati were finished,
1: amikor kész lett a csapáti,
0: he said, okay, was good. Said, yes.
1: Azt mondta,
0: he
1: jó
0: put
1: volt,
0: a shirt, and they were eating.
1: Fölvette az inget, és megették.
0: It is not a joke.
1: Ez nem vicc.
0: It was.
1: Ez volt.
0: And still people are worshipping that great saint.
1: És az emberek még tisztelik ezeket a nagy szenteket.
0: Jathagni, the fire, he could produce the heat in his body to fry the chapati.
1: Olyan forróságot tudott teremteni a testében, ami megsült a csapáti.
0: So he was slowly about 10-15 years boy.
1: Lassan a fiú 10-15 éves lett.
0: And became very famous.
1: Híres lett.
0: So there was some other where some sadhu, mahatma.
1: Aztán volt egy másik sadhu, egy mahatma.
0: He heard that Jnandev, he's so famous, very holy. So that other sadhu said, I am the highest than him.
1: Hallotta, hogy Jnandev nagyon szent, és nagyon ismert, és azt mondta, hogy én magasabb szinten vagyok, mint ő.
0: And he's riding the lion.
1: Ő oroszlánon lovagolt.
0: So he was riding the lion. And he had a snake, big snake in his hand to beat the lion to go.
1: És egy kígyó volt a kezében, ezzel ostorozta az oroszlán.
0: And he's sitting on the back of the lion.
1: Ott ült az oroszlán hátán.
0: And he tell the lion, let's go and we will see who is that a holy boy.
1: Azt mondta az oroszlánnak, menjünk, nézzük meg, ki ez a szent fiú.
0: So that he was this saint boy and his sister, they were playing on the little wall.
1: A fiú és a két testvér egy kis falnál játszottak.
0: Like a frame behind the house.
1: Mint egy kerítés a ház mögött.
0: So a little piece was remained from other white building was broken.
1: A falból egy kis darab maradt, az épület többi része leomlott.
0: So this brother and sister, they were playing and sitting on the wall.
1: Ott játszottak a testvérek és ültek a falon.
0: Then someone said, there's one sadhu came riding the with the lion.
1: És akkor valaki azt mondta, hogy jön egy sadhu oroszlán háton.
0: She said, look, someone is riding with a lion and a snake.
1: A lány azt mondta, valaki oroszlánon lovagol kígyóval.
0: So Jnandev said,
1: Jnandev azt mondta,
0: Then we must go and welcome him.
1: Akkor menjünk, üdvözöljük.
0: He's bringing a living, he's living a creature, he's riding.
1: Ő egy élő lényen utazik.
0: We have this dead wall.
1: Nekünk pedig itt van ez a halott fal.
0: We will let ride with this wall.
1: Mi ezen a falon fogunk utazni.
0: Sister said, how?
1: De hogyan?
0: He said, don't, sister, sit strong. And she said, the wall, let's go.
1: Ő is stabilan hugi, és aztán mondta a falnak,
0: and
1: hogy
0: menjünk. The wall was going towards there.
1: És a fal elindult arra.
0: Then that sadhu, the Swamiji was said, you are the great.
1: És akkor a sadhuk és ez a Swamiji azt mondta, te hatalmas
0: this
1: vagy.
0: This is not a joke. It is a story there.
1: Ez nem vicc, ez egy történet, történelem.
0: All people knows.
1: Mindenki tudja.
0: It was some century ago.
1: Néhány száz éve történt.
0: So he wrote from the Bhagavad Gita.
1: Ő írt a Bhagavad Gita-ról.
0: Commentary. He wrote the commentary.
1: Kommentárt fűzött
0: and
1: hozzá.
0: And that is one of the best.
1: És ez az egyik legjobb.
0: Very spiritual on it.
1: Nagyon spirituális.
0: So that you should buy.
1: Vegyétek meg.
0: Where we can buy.
1: Hol tudjuk megvenni?
0: Answer my friends, blowing in the wind.
1: Fújja a szél.
0: But there is one printing house.
1: Van egy nyomda.
0: And it is very cheap, very cheap.
1: Ott nagyon olcsó.
0: There in India, a very rich, far rich man, a very rich merchant.
1: Indiában egy gazdag kereskedő.
0: But very, very rich.
1: Nagyon gazdag.
0: So he said, when I die, and now, what money I have, the what you get from the bank, what do you go get? Interest. Only interest changes. My money should remain there. Only from the interest. And print all the holy books, all.
1: Ha meghalok, akkor a
0: Vedas, these, that, all.
1: A pénzem maradjon a bankba, és a kamatából nyomtassátok ki az összes szent könyvet.
0: The book which will be in the market, if you buy, let us say, 500 euros.
1: Ami a piacon 500 euró.
0: And in that printing house is only in 10 euros.
1: Ebben a nyomdában csak 10 euró.
0: So if you want to buy, and it is a very, very written, very good, very truth.
1: Nagyon jó és nagyon igaz, ami le van írva.
0: So this is a very good book, very good book.
1: Ez egy nagyon jó könyv.
0: Everything what Patanjali, if you want to buy the Patanjali book, my God, then you will see how good is.
1: És ha Patanjali könyvét megveszed, azt is látni fogod, milyen jó.
0: They are all, they want to get everything. They are flying over the aeroplane to get the things quickly.
1: Még repülőre is ülnek, hogy gyorsan megkapják ezeket.
0: So Bhagavad Gita has written Vedvyasa.
1: A Bhagavad Gita-t Vedvyasa írta.
0: It is written by from the Bhagavad Gita, from the Rishi. Now, commentary he gave, he wrote, and now we are giving the commentary on it.
1: Kommentárt írt hozzá, és most kommentárokat.
0: So Vedvyasa wrote also the Bhagavad Gita.
1: Vedvyasa írta a Bhagavad Gita-t is.
0: And Bhagavad Gita is only one sloka.
1: A Bhagavad Gita csak egy sloka.
0: And that sloka have the 18 chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, they are the best or for the grantha is also from the rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén és a legjobb Granta a Rishitől származik.
0: The Vedas, and from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
1: Védák, a Védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
0: And then this all Upanishad.
1: És aztán az Upanishadok.
0: Up means near.
1: Upa azt jelenti közel.
0: Sad means the disciple.
1: Sad a tanítvány.
0: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
1: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
0: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
1: Most itt ültök előttem.
0: I'm not like that rishis.
1: Nem vagyok olyan, mint azok
0: a rishis. But still I'm here sitting, and you are sitting. This is one of the best photo you can have, that this is a Upanishad. Which Upanishad? The yoga in daily life Upanishad.
1: De mégis én itt ülök, és itt ültök előttem. Ez a legjobb kép, amitek lehet. Ez az Upanishad, a yoga mindennapi életben Upanishad.
0: So now we have to know at least from the Upanishads is also yoga.
1: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is yoga
0: van. Hatha yoga. which Hatha Yoga is not in the Patanjali.
1: Olyan Hatha Yoga, ami nincs Patanjali-nál.
0: And Hatha Yoga is very great.
1: A Hatha Yoga nagyszerű.
0: So Kriya Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, many, many, many, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaj Yoga, many, many yogas. So we shall learn and to know about this parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So, the Garanda Yoga, Shiva Yoga, there's many, many, many, many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this, and this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga they are talking about yoga, is just a little part.
1: Nem csak arról van szó, hogy ászanák és ilyen-olyan jóga, mi jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha Yogi. Hatha Yogi is a Shiva.
1: Shiva a Hatha Yogi.
0: And you know the story about Shiva?
1: Ismeritek Shiva történetét?
0: And Parvati. And that one yogi, in the night he was frying his chapati.
1: Shiváról, Parvatiról és a jógiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
0: I told you.
1: Elmondtam nektek.
0: Many times.
1: Sokszor.
0: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
1: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
0: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
1: Hogy a kundalini az varázslat vagy csodák vagy ilyesmi.
0: Magic is you yourself.
1: Te magad vagy a varázslat.
0: What a magic you were born.
1: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
0: What a magic you came to mother's body.
1: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
0: kerültél. What was the magic that you were developing?
1: Micsoda varázslat, hogyan kifejlődtél.
0: And you were born.
1: Megszülettél.
0: You are studying.
1: Tanultál.
0: You are doing everything.
1: Mindent csinálsz.
0: And then we will go.
1: Aztán elmegyünk.
0: We should pray not that I should not die.
1: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
0: We will die in any case.
1: Mindenképpen meghalunk.
0: Sooner or later.
1: Előbb vagy utóbb.
0: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
1: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jógikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So, many, many different parts of the yoga.
1: A jóga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams keeps more for our health.
1: De az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
0: And there is also nourishment.
1: És aztán van a táplálkozás.
0: It's called the ahara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
1: Ahar a táplálék, az étel.
0: Eat natural, very natural.
1: Egyél nagyon természetes dolgokat.
0: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half a day or one day

0: Brno.
1: Csehországban voltam Brno-ban.
0: And there was our Dr. Martin.
1: Ott volt Dr. Martin.
0: And always the people push me, come then look your health on this and that and that.
1: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt azt.
0: So, there was one poster.
1: És volt egy plakát.
0: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating, so then no more eggs available.
1: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
0: I have nothing to do with such things.
1: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
0: So I told the Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
1: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojása a cseheknek?
0: She said, no, this is egg a bank.
1: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
0: But why not in farmhouse?
1: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
0: Then she explained me.
1: És akkor elmagyarázta.
0: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
1: És erre azt mondtam, hogy ó, hát akkor ez van értem, ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
0: Tell the men, back, go out.
1: Küldjétek ki a férfiakat.
0: But this all is abnormal.
1: De ez nem normális.
0: It is different.
1: Ez más.
0: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
1: Vagy ellopnak valamit, vagy szeretettel jön.
0: Feeling.
1: Érzéssel.
0: Feeling with the goodness to have a child.
1: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
0: But if one does not get.
1: De ha valakinek nem sikerül.
0: Then if someone want to have a child, in any case, the ladies have desires.
1: És mégis szeretne gyermeket.
0: Because that is the nature of the God.
1: Mert ez Isten természete.
0: So then it's okay.
1: Akkor rendben van.
0: So there is the life is coming. But life becomes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say, hi, hello, are you? Everyone. But then slowly, you've got old, 90 years, old years, then of course the parents are a burden.
1: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy ó, hello, szia, de aranyos vagy, de aztán ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek, a szülők teherré válnak.
0: Wives will say to husband, your mother and your father is a burden for us. Cannot be sent to some old house.
1: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleid teherré váltak számunkra, nem küldhetnénk őket az idősek otthonába?
0: When you were born, we would also send you somewhere.
1: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
0: Your mother and your father was so much taking care of you.
1: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
0: Even they didn't went to holiday somewhere.
1: Még nyaralni sem mentek.
0: And all the times looking after child.
1: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
0: That time your parents did not say that we don't need them. Send it to kindergarten for 10 years, then we will see.
1: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
0: Therefore, don't run behind the money.
1: Ezért ne fuss a pénz után.
0: But let your parents in your house.
1: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
0: Evening, come and tell them, how are you?
1: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
0: And you know, our old parents, very old parents, they will love you very much when you come at home, like when you were little child.
1: Az idős szülők nagyon szeretnek téged.

0: Mikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
1: That one has a luck, that have destiny, such a father, parents, and such a children.
0: Szerencsés, jó az a sorsa, ahol ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
1: They will go first on that path.
0: Először ők mennek azon az úton.
1: Yes, it will go straight to the highest level.
0: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
1: I cannot tell if you are going to moksha immediately.
0: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz-e.
1: Many things we have done.
0: Sok mindent csináltunk.
1: So in this life we cannot go now to moksha.
0: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
1: Because you did not know before.
0: Mert korábban nem tudtad.
1: Many you came to me now.
0: Sokan most jöttetek hozzám.
1: And you are listening from me these things.
0: És tőlem halljátok ezeket.
1: Otherwise many people say, no, stupid.
0: Különben sokan azt mondják, hogy hülyeség.
1: I don't know, but someone said, in some countries there is ice, very cold, very cold.
0: Különben azt mondják, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon hideg jég van.
1: And they give the alcohol.
0: Alkoholt öntenek rá.
1: To the parents, old parents.
0: Az idős szülőknek.
1: And then put them on ice cream, very ice.
0: És kiteszik a jégre.
1: And snow on it.
0: És betemetik hóval.
1: Morning when they come.
0: Reggel, amikor jönnek.
1: The ice in the mouth.
0: Jégfagy a szájukba.
1: When your father or your mother, when you were little and two was crying always, gave you something and put on the ice, what would you think, my dear?
0: Amikor kicsi voltál és mindig sírtál, a szüleit kiraktak a hóra. Mit
1: so
0: gondoltál volna akkor?
1: Child and old, they are the same.
0: A gyerekek és az idősek ugyanolyanok.
1: So, if you want to get more good, what we call the sukha, or more blessings, then please with the old people, your parents.
0: Ha több szukhát, több áldást szeretnél, akkor legyél a szüleiddel, az idősekkel.
1: Yes. So this is a many, many different part, but same time, as far as you will continuously meditate, practice in your chakras, kundalinis, etc., in our subject, you will become more and more and more spiritual, higher consciousness, and you will go to the great, great light of the God.
0: Sok különböző dolog van, de hogyha rendszeresen gyakorolsz és meditálsz a kundalinről és hasonlókról, akkor egyre följebb és följebb kerülsz az isteni fényhez.
1: But when we are running behind the money,
0: ha a pénz után futunk,
1: and go to that country and go there and there, this is a different.
0: Elmegyünk ebbe meg abba az országba, az más.
1: In old time, people had little house and little garden, they survive from this.
0: Régen az embereknek volt egy kis ház, egy kis kertje, és ebből éltek.
1: They were very happy.
0: Nagyon boldogok voltak.
1: Neighbors giving to you something, you were giving them something, very happy.
0: A szomszédok adtak valamit, te is adtál nekik valamit, nagyon boldog.
1: That time they did not have many facility.
0: Akkoriban nem volt sok fajta lehetőség.
1: But they were happy.
0: De boldogok voltak.
1: And now we have everything.
0: Most megvan minden.
1: But still we are not happy.
0: De mégsem vagyunk boldogak.
1: So yoga, we have to come this karma yoga.
0: El kell jutnunk a karma yogához.
1: Bhakti yoga.
0: Bhakti yogához.
1: Jnan yoga. Raj yoga. This is a very important for us.
0: Ez nagyon fontos számunkra.
1: There are many yoga, no asana at all.
0: Sok yogában
1: no
0: nincs
1: pranayama
0: is
1: asana,
0: nincs pranayama.
1: So that is also part of a yoga.
0: Ez is a yoga része.
1: So every master is different.
0: Minden mester más.
1: One came from Budapest.
0: Az egyikük Budapestről jött.
1: And one came from Ljubljana.
0: A másik Ljubljanából.
1: One came from Vienna.
0: Aztán a következő Bécsből.
1: So, everyone had a different path.
0: Mindenkinek más útja van.
1: But at one we when we'll come to that highest consciousness, then we are all one.
0: De amikor eljutunk a legfelsőbb tudathoz, ott mindegyek vagyunk.
1: So, Kundalini. So we spoke about Kundalini many times.
0: Sokszor beszéltünk a Kundaliniről.
1: Last week we had a very nice about Kundalinis.
0: Múlt héten nagyon szép volt a Kundaliniről.
1: So the Kund is like a water whale.
0: Kund a kút.
1: And like a water whale. And that there is a water.
0: És ott a víz.
1: Or the ring.
0: Vagy gyűrű.
1: The ring means whole universe.
0: A gyűrű az egész univerzumot jelent.
1: Moon is round, sun is round, our earth is round.
0: A hold, a nap, a földünk kerek.
1: Similarly, that's why the kund. And kund means also deep.
0: Ezért a kunda azt is jelenti mély.
1: And so our consciousness is very deep down.
0: A tudatunk nagyon mélyen lent van.
1: Which is like animals' behavior.
0: Az állati viselkedéseknél.
1: And different.
0: És más.
1: Slowly we come up. Svadhisthana chakra.
0: Lassan felemelkedünk a Svadhisthana
1: chakrához. So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
0: Ma este megint a csakrákról lesz szó és kivetítjük.
1: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer, then little dark.
0: Elmegyünk
1: then we
0: sétálni.
1: Will show us the about Kundalini and chakra.
0: Elmegyünk sétálni, aztán lesz szima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
1: so
0: a Kundaliniről.
1: So my dear, there are many yoga. Many yoga.
0: Sok-sok yoga van.
1: Now one person have made name also one yoga.
0: Valaki szintén csinált egy jogát.
1: Why not? Very good.
0: Miért ne nagyon jó?
1: And that's called the chair yoga.
0: A szék yoga.
1: I forgot another, but I could be beginning I could also do.
0: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam
1: and
0: volna.
1: And that was great and very good.
0: Nagyon jó volt.
1: The elderly person or who is not very well physically.
0: Az idősek vagy akik fizikailag nincsenek túl jól.
1: Then let them sit on the chair.
0: Ők ülhetnek széken.
1: And practice yoga like this.
0: És úgy gyakorolnak jógát.
1: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
0: Ne szomorítsd el őket, hogy ők nem gyakorolhatnak vagy nem csinálhatnak valamit.
1: So do it with your grandparents.
0: Csináld a nagyszüleiddel.
1: They will be very happy.
0: Nagyon boldogok lesznek.
1: So if you are doing in your city or village,
0: ha a faludban, városodban csinálod,
1: the chair yoga,
0: és meghirdeted, hogy szék yoga,
1: many will come.
0: Sokan jönnek.
1: And these elderly people, they have a little bit committee or the group.
0: Az idősek csoportja.
1: So what is name? Chair. Chair yoga. There was just now one Swamiji in London where I was.
0: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
1: And his name is Smiling Yogi.
0: Őt mosolygó yoginak hívják.
1: Smiling Yogi.
0: Mosolygó yogi.
1: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
0: Nem maradt sehol 2-3 napnál többet.
1: He's traveling around the world.
0: Az egész világon utazik.
1: Smiling with whatever he's see or hear somebody speaking and like, he's always smiling.
0: Bármit lát, vagy bármit mondanak, ő mindig mosolyog.
1: It's okay.
0: Jól van.
1: That's enough.
0: Ez elég.
1: So he's smiling and smiling. Make everybody smiling.
0: Mosolyog, és ezzel másokat is mosolygásra késztet.
1: So, it is said that how many muscles we have in body.
0: Azt mondják, hány izom van a testben?
1: And when you are angry,
0: ha dühös vagy,
1: then all muscles are in tension.
0: Minden izom megfeszül.
1: But if you smile,
0: ha mosolyogsz,
1: then only these three muscles of the mouth can relax all muscles.
0: Akkor a száj körüli három izom ellazítja az összes többit.
1: So just be kind.
0: Csak légy kedves.
1: Smile.
0: Mosolyogj.
1: And then all muscles are relaxed.
0: És akkor minden izom ellazul.
1: And if these three with anger, then all muscles are like this.
0: Ha ez a három haragos, akkor pedig az összes izom.
1: That he is calling yoga.
0: Ezt is jogának hívják.
1: And then one you know, long ago I met him in the San Francisco.
0: És aztán van valaki ismeritek, régen találkoztam vele San Franciscóban.
1: And there was a very big conference.
0: Volt egy nagy konferencia.
1: So there was one man moving there.
0: Volt egy ember.
1: Yellow dress.
0: Ki ott mozgott sárga ruhában.
1: And he's called laughing yogi.
0: Őt pedig nevető joginak hívták.
1: And you know now that, yes?
0: Ismeritek, igaz?
1: Who knows the laughing yogi?
0: Ki ismeri a nevető jogit?
1: 1, 2, 3, 4 and 5. You know that? You know that?
0: Öten. Ismeritek?
1: No. No, they don't know. If we make you will be all you can do it.
0: Csinálhatjátok?
1: And really he came and now he has a in the aeroplane.
0: Tényleg eljött.
1: When he came in the aeroplane and he said, oh, don't worry, long way, we should laugh. And he said, Lord, he said, yes, then all stand up and all was laughing.
0: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
1: And he said, the power is too strong.
0: Azt mondta, a hatalom
1: while
0: túl erős.
1: While sitting you cannot. You must have your legs solid on the ground.
0: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
1: And then laugh.
0: És nevetett.
1: So we can do perhaps while sitting laughing.
0: Mi nevethetünk ülve.
1: So our lecture is finished.
0: Az előadásnak vége.

0: Caramba, Guana, Kiche, Sri Sri Alakpuriji Madeva, Kiche, Sri Mara Krishna, Bhagwana, Kiche, Vishva Guru Mamandaleshwa Paramhanswami Maishwaranandji Guru Deva, Kiche, Satsanatan Dharma, Kiche, Ajkyananda, Kiche, Sabarishi Muni Mahatma, Kiche, Mata Pita Guru Deva, Kiche. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam jnanamurtim dvandaditam gaganasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam

0: Siddhipnaram Bhagwana Kicha Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhanswami Maheshwaranandji Guru Deva Kicha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
0: Everybody of you knows what means Guru and what means Ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi a fény?
0: We have to have a clear vision of what is the light.
1: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
0: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
1: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
0: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
1: Magunk elé kell képzeljük azt a célt, és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
0: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
1: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
0: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
1: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
0: You cannot jump from the base, from zero, on 3,600 meters in one step.
1: Nem lehet a hegy aljától, a nulla szintől fölugrani 3,000 méterre.
0: This Hanuman can do.
1: Ezt Hanuman meg.
0: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
1: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
0: So how do we reach the top of the mountain? How?
1: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
0: What do you think?
1: Mit gondoltok?
0: How? Step by step. Very good, very good, very important.
1: Nagyon fontos.
0: So by and when you are going step by step, what are you thinking?
1: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
0: Yeah, very good. The next step.
1: That's
0: very right. Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path. And the path is an important thing.
1: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor ne, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
0: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
1: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
0: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
1: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként
0: with
1: haladni.
0: Courage and energy.
1: Légy bátor és energikus.
0: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
1: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
0: Without expectation.
1: Elvárások nélkül.
0: So I think don't expect that in this life you will realize God. It can be, but don't expect it.
1: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
0: We have to go only step by step, step and put all our energy inside.
1: Csak lépésenként kell haladni, és minden energiánkat beléptetni.
0: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamidam, Purnamidam, sing with me. Om Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Puname Vavasishyate.
1: Mit jelent a Purnima?
0: Om Shanti, Shanti, Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
1: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
0: But what does it mean?
1: Mit jelent ez?
0: It means that the divinity of the God is also inside of us.
1: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
0: And this means the Purnam.
1: Ez a Purnam jelentése.
0: But again, this is a big word.
1: De ez nagy munka.
0: And what are the steps to reach this?
1: Milyen lépésekkel lehet elérni?
0: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
1: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
0: To go the steps.
1: Hogy haladjunk a lépcsőn.
0: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
1: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
0: And what is the next step which you have to achieve.
1: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
0: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
1: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
0: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
1: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
0: So first of all we have to find our present situation.
1: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
0: With clarity.
1: Világosan.
0: A clarity means that like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
1: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
0: It's good if you take a piece of paper.
1: Jó, ha veszel egy papírlapot.
0: And you write on the left side, what are your weakness?
1: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
0: But don't show this paper to your friend.
1: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
0: It's your personal, very intimate documentation.
1: Személyes, intim dokumentáció.
0: And so let's say you are jealous,
1: például
0: angry.
1: Féltékeny
0: so vagyok. You write this down, not too many vagy at once.
1: Leír.
0: Only one step.
1: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
0: And on the other side you write the opposite.
1: A másikra az ellentétet.
0: Let's say angry, what is the opposite?
1: Mi a dühösség ellentéte?
0: Angry, what is the opposite of angry actually? Peaceful.
1: Békés.
0: And the opposite of jealousy.
1: És a féltékenység ellentéte?
0: Love, no?
1: A szeretet. I would say.
0: No?
1: Nem.
0: Anyhow, this is your personal diary. Yes?
1: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
0: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
1: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
0: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
1: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
0: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa. I want only to speak full of love, liebevoll, ich weiß nicht. Yes, full of love.
1: 6 hónappal ezelőtt vagy már kicsit régebben.
0: So no anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
1: Hoztam azt a sankalpát, hogy mindig csak szeretetkeresen beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
0: I must tell you that till now I'm not satisfied.
1: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.
0: Still I have not realized Shanti.
1: Még nem valósítottam
0: so,
1: meg a sankalpát.
0: But the thing is, when you make a sankalpa, then you, in the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on the sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
1: De hogyha sankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolj arra, hogy ezt érd el.
0: And every time I miss this sankalpa,
1: mindig amikor elmulasztottam,
0: I say to myself, Shanti, again.
1: Azt mondtam magamnak,
0: again,
1: Shanti,
0: not Shanti.
1: Már megint.
0: What
1: vagy,
0: is this?
1: Nem vagy Shanti. Miért?
0: But you know, with the time, you change with the time.
1: De az idő lassacskán meghozza a változást.
0: Maybe before you were shouting every day.
1: Lehet korábban minden nap kiabáltál.
0: And after a while you shout only once a week.
1: És lehet, hogy egy idő után már csak
0: and once a month and like this, you know.
1: Vagy havonta egyszer.
0: In the sport it is the same. When you are a light athletic, yes, and you make the jumping over the this one. Yes, you jump over. It's part of the light athletic. The high spring? No, high jump. You know what I mean?
1: Ez ugyanaz, mint
0: okay.
1: A magas ugrás az atlétikában.
0: You will not start by 1.70 meters, no?
1: Nem,
0: will you?
1: Nem, okay.
0: So you will start maybe by 1 meter or 50 centimeters. Doesn't matter.
1: Vagy akár 50
0: and if often the yes, then and stab.
1: Yes,
0: stick. And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is. Remains untouched.
1: És mikor a lét leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
0: and if it's the case several times,
1: és hogyha ez sokszor megtörtént,
0: let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks, I am not jealous, I am speaking only wonderful. Then you can go to the other, to the next step.
1: Például ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
0: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
1: A könyvben, amit írtam, érdekes dolog.
0: I have a kind of transformation test.
1: Egy átalakulási teszt.
0: How to transform ourselves.
1: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
0: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
1: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
0: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book, yes, it's for everyone actually who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
1: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
0: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people, they have to have an aim, what they should do.
1: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegyenek.
0: So a kind of help for transformation.
1: Egy segítség az átalakuláshoz.
0: And I was thinking I have to mention all positive qualities which are existing.
1: Azt gondoltam, hogy meg kell említenem minden pozitív minőséget, ami létezik.
0: And on the beginning I was thinking that's maybe 20 or 30 positive qualities which exist.
1: Ilyen pozitív minőség létezik.
0: But after some time I came already over 100.
1: De aztán több mint 100-ig jutottam.
0: And then I was so surprised, I said to Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over 100 positive qualities.
1: És aztán mondtam Swamijinak, hogy milyen meglepő, hogy azt gondoltam 20.
0: And Swamiji said, that's much more, we have much more positive qualities.
1: És 100-ig jutottam, a Swamiji azt mondta, hogy még annál is sokkal több van pozitív.
0: So I was surprised and I searched more.
1: És aztán keresem a többit.
0: And then I was already on 280.
1: Már 290
0: qualities.
1: Minőségig.
0: And then one person said to me, yes, but when you have already 280, you should make 365 for every day one.
1: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
0: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we can develop.
1: És nem hiszitek, de megtaláltam a 365 minden napra jut egy pontot. Jó ez?
0: But after a while I was shocked. And you know why?
1: Tam megijedtem. Miért?
0: Because of course we have the same on the opposite side.
1: Mert hogy a másik oldalon ugyanaz.
0: Oh my goodness, I was really shocked.
1: Istenem,
0: but I didn't write the negative side.
1: De nem írtam le a negatív oldalt.
0: And how to do with this test?
1: Hogyan csináljuk ezt a tesztet?
0: You have this list.
1: Van a lista.
0: 365 qualities. Hát, it was actually very difficult to not to make double, you know.
1: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
0: And then you have this list, and then what you have already realized, you make a hook.
1: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
0: And which you didn't realize, well, there is nothing, there is no hook.
1: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
0: And then you can choose which quality, there is no hook, you take a sankalpa.
1: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, sankalpának.
0: That is the way.
1: Ez az út.
0: So in this life or in another life we will realize all 365 qualities.
1: Hogy ebben az életben vagy a következőben mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
0: Yeah, so practice is important.
1: Nagyon fontos a gyakorlás.
0: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
1: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
0: This positive and negative quality. There was one old Cherokee man.
1: Volt egy Cherokee.
0: Cherokee.
1: Indian.
0: I think Indian. Indiana.
1: Indian ember.
0: And grandfather. And he has a small son.
1: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
0: Maybe 6 or 7 years old.
1: 6-7 éves.
0: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
1: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
0: What do you say in Hungary?
1: What?
0: To a little boy. Okay.
1: Jánoska.
0: Janeshwar?
1: Yeah,
0: cannot be. Okay, he told to him, kid, my child.
1: Yeah,
0: I will tell you now a very important story.
1: Mondok egy nagyon fontos történetet.
0: We have inside of us two wolves.
1: Két farkas van bennünk.
0: Which are living in us.
1: Ami bennünk él.
0: And the one is, he is a negative one.
1: Az egyik egy negatív.
0: He's full of anger and aggression and attacking all other animals.
1: Tele van dühkel, és megtámadja a többi állatot.
0: This is a negative part in us.
1: Ez a bennünk élő negatív.
0: And on the other side, the other wolf is very kind and he's very gentle and he is full of love and very, very nice wolf.
1: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető farkas.
0: And then the grandfather asked to the child, and what do you think, which wolf will win?
1: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
0: And the little child was thinking a lot.
1: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
0: And then he said, the one which you feed the most.
1: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább etetett.
0: Rozumé?
1: Értitek?
0: Understand? This is a very, really good story.
1: Nagyon jó történet.
0: And this is compared what I told you before about the purity.
1: Ez a tisztaságról
0: and
1: szól.
0: And this transformation test, you know?
1: Az átalakulásról.
0: It's very important.
1: Nagyon fontos.
0: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
1: El akarod érni az tisztaságot, át kell alakítsd magad.
0: And for this we need the first two words of Guru Purnima.
1: Ehhez a Guru Purnima első
0: and it is the Guru.
1: Szavára van szükség.
0: He can help us, he can lead us, he can give us advices,
1: tanácsot ad,
0: techniques,
1: technikát,
0: but the work we have to do ourselves.
1: Ám a munkát mi magunk kell elvégezni.
0: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
1: Jóga magadon való munka, senki máson nem.
0: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
1: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot meg.
0: You can hear something, you can inform yourself, but growing step by step only by doing.
1: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
0: And like this, one step, you learn something. You transform yourself, then you go on the other step. Like this you grow.
1: Az első lépésnél tanulsz.
0: Step by step, step by step, step by step. And this your transformation, if we don't get everything in this life, it will be counted in the next life, for sure.
1: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
0: Actually, I wanted to tell you something very nice, which happened to me yesterday.
1: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
0: I get a blessing, special blessing.
1: Különleges áldást kaptam.
0: I mean, it was our old blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
1: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
0: But you know from whom I get the special blessing?
1: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
0: From you.
1: Tőletek.
0: And you know why?
1: Miért?
0: Because I had really a blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
1: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
0: And I look in the eyes of everyone.
1: És néztem az emberek szemét.
0: And I saw in everyone the divine soul.
1: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
0: So that was a wonderful experience for me, really.
1: Csodás tapasztalat volt számomra.
0: That was for me the most beautiful yesterday.
1: A legszebb dolog volt tegnap.
0: And I know we are all connected so much.
1: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
0: Incredible.
1: Vagyunk. Hihetetlen.
0: On the same way to the heaven.
1: Ugyanúgy a mennyország.
0: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
1: Ezért szeretném teljes szeretetemet odaadásomat irántatok kifejezni, és köszönöm.
0: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
1: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
0: And I have had the impression, you know, the everything in the body you can change.
1: És az volt a benyomásom, hogy minden.
0: You can change the hair and the color. You can change the face and the eyes and the and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
1: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, a mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani, vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
0: But what you cannot change is the eyes.
1: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
0: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
1: Tegnap erre rájöttem. Nem tudod a szemet megváltoztatni.
0: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair.
1: Soha I was, nem néztem a ruhátokat.
0: All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
1: Mindig a szemet keresem egész
0: Because you
1: életben.
0: See everything in the eyes. Minden, everything.
1: Minden benne van a szemben.
0: If it's old soul, new soul, if it's sad or full of love or a closed one, everything you see in the eyes.
1: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
0: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
1: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
0: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
1: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak, ha a szemek beszélnek.
0: And also our greetings, Hari Om.
1: Mint az üdvözlésünk, a
0: Hari Om. It is the same. It says, I greet God in you. In you.
1: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
0: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
1: És tudattában kell ennünk lennünk.
0: Some eyes are like a deep ocean.
1: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
1: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
0: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
1: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet azt a szemünkkel árasztjuk.
0: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
1: Néha tömegközlekedési eszközököm.
0: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
1: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiljára.
0: But the others who are still alive,
1: De az 5%, aki még életben van.
0: You know, you can just with a little eye you can look at them and you know this is second and you get joy from this person and you give the joy to the others.
1: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
0: I think it's very important that outside of the yoga we go with love through the world.
1: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járunk a világban.
0: Because this is what everyone needs.
1: Mert erre van mindenkinek szüksége.
0: There is one African quote which says
1: van egy afrikai mondás.
0: The human is the medicine of the human.
1: Az ember számára a gyógyszer.
0: And this is very right.
1: Nagyon
0: very igaz. Right. So give love to yourself, give love to your family and to all other not foreigners, foreigners, no foreigners. Foreigners are friends which you still don't know.
1: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az idegeneknek, de valójában nincsenek idegenek,
0: all
1: mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
0: Or give a little present to someone which you don't know.
1: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
0: Last week I try to do what I'm writing and thinking. And last week I was in a supermarket.
1: Múlt héten az ABC áruházban.
0: And I passed by the kassa in English. Yes.
1: Cashier.
0: By the cashier.
1: Yeah. Múlt héten az With ABC áruházban a pénztárosnál.
0: And this lady there was completely down. Completely. She was like how to say black and gray and sad and everything.
1: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
0: But still she make her job, of course, she has to.
1: Persze, csinálta a munkáját.
0: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
1: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
0: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
1: Azt mondtam magamnak, ajándékot
0: so
1: kell
0: adni,
1: veszek virágot.
0: And I bought some flowers.
1: Visszamentem, vettem virágot.
0: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
1: Kívülről visszamentem,
0: because
1: azt mondtam,
0: you look so sad, you should have joy.
1: Mert olyan szomorúnak látszol,
0: you can, örülj. You cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
1: És nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember, meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.
0: She was really happy.
1: Nagyon boldog volt.
0: And so in this way we have to be our awareness is not only on ourselves.
1: Tehát a tudatunk körében ne csak saját magunk legyünk.
0: We have to be aware on each and everything what is going on around of us.
1: Mindennek legyünk tudatában, ami körülöttünk történik.
0: On the end of our life, God will not ask you how many big books did you read, how many asanas did you practice, how many houses you have, how this all he will not ask.
1: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány asanát gyakoroltál, meg hány könyvet
0: olvastál. But you know what
1: el.
0: He will ask?
1: Mit kérdez?
0: What have you done for others?
1: Mit tettél másokért?
0: This is a question.
1: Ez a kérdés.
0: Which he will put to you.
1: Ezt teszik fel neked.
0: And that's why we are happy that we are in such a family with the Swamiji as a father who guide us and make us all to better humans.
1: És ezért lehetünk boldogok, hogy olyan családban vagyunk, ahol a családfő Swamiji vezet minket, hogy jobb emberré váljunk.
0: Every one of us is a divine light.
1: Mindegyikünk isteni fény.
0: And we should give the light everywhere.
1: Mindenhova vigyük ezt a
0: fényt. But with love.
1: De szeretettel.
0: Not forcing others, not forcing them.
1: Ne erőltessük senkire.
0: You have to do this and you have to do this. You have to go in the yoga and you have to become absolutely vegetarian.
1: Hogy
0: you know?
1: Ezt meg kell,
0: it's not the way.
1: Jógáznod kell, meg teljesen vegetáriussá kell válj. Ne erőltessük.
0: You have develop your own light.
1: Saját fényedet fejleszt ki.
0: And through your radiance, the darkness will disappear.
1: A kisugázásod által a sötétség el fog tűnni.
0: Only through example. Not through words.
1: Csak
0: we can achieve something.
1: A példa által, és nem a szavak által érsz el bármit.
0: So all of us, we have the big task to change this world.
1: Mindannyiunknak az a nagy feladatunk, hogy megváltoztassuk ezt a világot.
0: We should believe on ourselves.
1: Higgyünk magunkban.
0: Trust ourselves.
1: Bízzunk magunkban.
0: Know that we are divine soul.
1: Tudjuk, isteni lelkek vagyunk.
0: And with this divinity we can achieve many, many, many things.
1: Ezáltal, az isteniség által érhetünk el sok mindent.
0: I want to sing with you now this bhajan. Szeretném about the glory of our Guru Parampara.
1: Veletek együtt énekelni ezt a bhajant a mi Guru Paramparánkról.
0: Which was written from Holy Guruji in Jaipur in March 2002.
1: 2002 márciusában írta Holy Guruji.
0: Sidipnaram Bhagwana Kija. Oh.

0: की जय। श्री अलकपुरी जी महादेव की जय। श्रीमर कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु मां मंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। Actually, dear friends, please don't sing Brahma. It is not Brahma, it is Brahm.
1: Kedves barátaim, ne énekeljétek úgy, hogy Brahma.
0: Brahma is a creator, the god of the creation.
1: Mert az a teremtő.
0: But Brahm is a divine consciousness.
1: A Brahm viszont az
0: yes, so it is a big difference.
1: Nagy a különbség.
0: It is above the god edges, you know?
1: Felül áll azokon az isteneken.
0: The divine consciousness.
1: Az isteni tudat.
0: Okay, so not Brahma.
1: Nem
0: it
1: Brahma.
0: Is written small because in India you have little a, it said Brahm, you know? But not Brahma. Brahma is he's happy maybe if you sing for him, but it's not intention of Holy Guruji.
1: Lehet, hogy örül Brahma, ha neki énekeltek, de nem ez volt Holy Guruji célja.
0: I want a little bit just to introduce this book.
1: Szeretném kicsit bemutatni ezt a könyvet.
0: Which was mostly written in the Himalayas.
1: Általában a Himalájában írtam leginkább.
0: And it's easy to read.
1: Könnyű olvasmány.
0: But maybe a little difficult to realize.
1: De nehéz megvalósítani.
0: But it's also a little step on the way.
1: De egy kis lépés az úton.
0: And it was very interesting. I don't use the name God in this book.
1: Nem használom azt a szót, hogy Isten ebben.
0: I use a creator or the highest doer and such words.
1: Hanem azt mondom, hogy a teremtő a legmagasabb cselekvő.
0: Because I don't want that some people when they read God they close the book.
1: Nem akarom, you hogy understand? Azok, akik.
0: So that's why it's written in a general way.
1: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
0: And I had this already long time in my mind.
1: Hosszú ideje már az elmémben volt.
0: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
1: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünkön.
0: For instance, a little example, a tree, for instance.
1: Például egy fa.
0: That was my first aha.
1: Ez volt az első aha no, élményem.
0: First flashlight.
1: Az első felvillanás.
0: What is his highest quality?
1: Mi a fa minősége?
0: Actually from other plants also.
1: És a többi növényi.
0: They are not moving.
1: Nem mozdulnak.
0: No? They are not moving.
1: A helyükről.
0: So means this is acceptance.
1: Elfogadás.
0: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
1: Nem megy el, akkor se, ha vihar van, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
0: He's always there.
1: Mindig ott áll.
0: And accept everything.
1: Mindent elfogad.
0: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
1: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
0: If we accept each and everything what is happens in our life.
1: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történik.
0: We don't have stress.
1: Akkor nincs stressz.
0: There is no emotions going up and down.
1: Nincs érzelmi hullámzás.
0: Sridhar Narayan Bhagwan ki jai. Anyhow, it's a good book.

0: elérni.
1: So with that resonance, energy is expanding.
0: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
1: The energy flows in the chakras, in the glands.
0: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
1: So the subject of the Kundalini is a very big subject.
0: A Kundalini témája nagyon nagy.
1: The Kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
0: A Kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
1: Kundalini means Shakti.
0: A Kundalini azt jelenti Shakti.
1: The definition of the word Kundalini, there are two meanings can be. One is called Kund, it means a pool, same like a swimming pool or a pond.
0: A Kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a Kund, ami egy tó vagy egy medence.
1: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom, and after some time will get rotten.
0: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
1: When the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
0: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
1: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time, it gets rotten.
0: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
1: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
0: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
1: So similarly, that Kund is there where all our past karmas are existing.
0: És ez a Kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
1: Till certain life may be remember.
0: Bizonyos életig talán emlékszünk.
1: But after we don't know.
0: De aztán nem tudjuk.
1: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
0: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
1: So what we call good luck or bad luck.
0: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
1: What we call the destiny.
0: Vagy sorsnak.
1: Destiny is past actions.
0: A sors a múltbéli tetteink.
1: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
0: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
1: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
0: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
1: That's called hidden powers in human.
0: Ezek az emberben rejlő erők.
1: But also hidden powers in every existence.
0: És minden létezőben rejlő erők.
1: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
0: A másik jelentése a kundal egy kör.
1: Sometimes we see around the moon a beautiful circle.
0: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
1: Which have two forms.
0: Aminek két formája van.
1: One is like a circle and has a door to go in and out.
0: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
1: That indicates that heavy rain will come.
0: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
1: Or there is one circle which has no door.
0: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
1: It very clear. That means, and it will be only wind.
0: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
1: This is an indication in the space.
0: Ez egy jelzés a térből.
1: And it is true, it will be like that.
0: És tényleg így lesz.
1: When I arrived last month in Mexico City, 7th of or 5th of June, there was at midday had a beautiful circle around the sun.
0: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt
1: egy. And many scientists they were making pictures.
0: És a tudósok fényképezték.
1: Even with the telescope.
0: Távcsővel is.
1: And they wrote something. There must be happen something, some energy is coming, some spirituality.
0: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
1: You can check in the newspaper of the Mexico City.
0: Mexikó város újságjában meg lehet nézni.
1: From the 5th of June.
0: Június 5-én.
1: So, these are the symbols which is in the universe and in every creatures as well as in the humans.
0: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
1: So it can be water or it can be wind.
0: Lehet víz vagy szél.
1: So where there is a door, there is a water.
0: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
1: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
0: Ha nincs bejárata, hanem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
1: Or cyclone.
0: Vagy ciklon.
1: It will happen.
0: Megtörténik.
1: Now, second, the third definition of the Kundalini, because the Shakti is a feministic.
0: A Kundalini harmadik definíciója a Shakti nőnemű.
1: So, that's why it's a Kundalini.
0: Ezért mondják, hogy Kundalini.
1: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine, or the feminine.
0: A Hindiben és a Sanskritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
1: And when is A, is a masculine.
0: Ha pedig A, akkor hímnemű.
1: Because the energy is the feministic.
0: Az energia nőnemű.
1: And therefore it's called Kundalini.
0: Ezért hívják Kundalininek.
1: Kund is masculine.
0: A kund hímnemű.
1: But Kundalini is a feministic.
0: A Kundalini viszont nőnemű.
1: And the next meaning of the Kundalini, it's called Kundal. And the Kundal is earrings.
0: A Kundalini következő jelentése a kundal, a fülbe való.
1: You know, it's hanging nice, beautiful earrings, big one.
0: Egy nagy, szép fülbe való.
1: That's Kundal.
0: Ez a kundal.
1: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
0: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
1: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
0: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
1: So the man can have only one side, one and one other side.
0: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
1: But for women, there are particular points which they should have.
0: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
1: It is believed that it protects against certain illness.
0: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegségektől.
1: And energy.
0: És energiát ad.
1: But for the women also they have on the nose.
0: De a nőknek az oldalán is van.
1: That's all, after nothing.
0: Ennyi az egész, semmi több.
1: So these earrings is also like a kundalini, a ring.
0: Ez a fülbevaló, ez is olyan, mint a kundalini, a gyűrű.
1: And now, when the ring is there, it's called infinity.
0: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
1: The ring is continuity.
0: A gyűrű a folyamatosság.
1: It's endless.
0: Végtelen.
1: Because it has no end.
0: Nincs vége.
1: So similarly, this energy is endless.
0: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
1: All the times, everywhere.
0: Mindig, mindenhol.
1: So, then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
0: És aztán ott van a nulla, ki vezette be a nullát, az indiai matematikusok.
1: Gave the zero to solve mathematical problems.
0: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
1: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: És 1-től 9-ig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
1: So 9 is highest number.
0: A 9 a legmagasabb szám.
1: And there is no 10th number.
0: És nincs 10-es számjegy.
1: Only 9.
0: Csak 9.
1: And 9 will remain always 9.
0: És a 9 mindig 9 marad.
1: Even you can write 100 times 9999.
0: Százszor egymás meg írhatod, hogy 999.
1: And then you calculate.
0: Aztán kiszámolod.
1: It will come 9 only.
0: Akkor csak 9 marad.
1: But when you put 1 0, then you multiplying.
0: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
1: But the zero is again continuity.
0: De a nulla is a folytonosság.
1: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
0: Azt mondják a Védákban, a Rishik azt mondták.
1: The earth is a ball.
0: A föld egy labda.
1: It's round.
0: Gömbölyű.
1: The earth is zero.
0: A föld nulla.
1: And that's why it's fluttering.
0: Ezért lebeg.
1: So, it is the Rishis of India said, earth is round.
0: Az indiai rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
1: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
0: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
1: Every drop is round.
0: Minden vízcsepp gömbölyű.
1: Every drop is round.
0: Minden vízcsepp gömbölyű.
1: Even the drop of the fog.
0: Még a halmat is.
1: The very fine drop of the fog.
0: Egy nagyon kicsi halmatcsepp.
1: It is round.
0: Ez is kerek.
1: Said no, not only this.
0: És nem csak ezt mondták.
1: But energy is round.
0: Hanem az energia is gömbölyű.
1: So energy is going in circle.
0: Az energia körbe megy.
1: The sun ray doesn't come straight.
0: A napsugár nem egyenesen jön.
1: But it's going round.
0: Hanem ívesen.
1: And that round is because sun itself is round.
0: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
1: So you know the sign swastika.
0: Ismeritek a swastikát?
1: Swastika is a symbol of the sun.
0: Ez a nap szimbóluma.
1: That sun is turning.
0: A nap forog.
1: Clockwise.
0: Az óramutató jeles a szín.
1: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending, the energy is becoming round.
0: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is
1: sun is round.
0: A nap is gömbölyű.
1: The sun ray is round.
0: A napsugár is.
1: Energy is round.
0: Az energia is gömbölyű.
1: Then finally it is said.
0: És végül azt mondják.
1: The whole universe is round.
0: az egész univerzum kerek.
1: This is in oneness.
0: Ez egységben van.
1: That is a purna. And that's why when full moon we call the purna purnima.
0: Ezt hívják purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is purnimának hívják.
1: Because that comes from the completeness.
0: Mert a teljességből jön.
1: So from complete it comes complete.
0: A teljességből teljesség jön.
1: And the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
0: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
1: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
0: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
1: So similarly, from the complete, it is a complete.
0: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
1: And when you take something out from complete, it remains complete.
0: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
1: Purnamada, marad. Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevava Shishyate. Purna is complete.
0: Purna teljes.
1: Everything is coming from Purna.
0: Minden a Purnából jön.
1: And everything is existing in Purna, completeness.
0: És minden a Purnában a teljességben
1: And
0: érkezik.
1: When you take something out of the Purna, both are the Purna.
0: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész Purna.
1: So, what comes from the completeness, it is a completeness.
0: Ami teljességből jön, az teljesség.
1: So, in that way, our thoughts are not going straight.
0: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
1: Our thoughts are also rotating.
0: A gondolataink is forognak.
1: Our visions also.
0: A vízióink is.
1: It's going like a circle, a spiral.
0: Úgy megy, mint egy spirál.
1: Yes. So what is not round?
0: Mi az, ami nem kerek?
1: Everything is round.
0: Minden kerek.
1: That's why gave the name Kundalini.
0: Ezért kapta a Kundalini nevet.
1: That Shakti, energy is rotating.
0: Ez a Shakti, az energia forog.
1: And that is in our body and in all other creatures.
0: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
1: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is a liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
0: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik mi a felszabadulás, ők tudják mi a Kundalini Yoga.
1: So everything according to the Vastu Shastra, there are three main principles.
0: Három fő el van a Vastu Shastrában.
1: One is a circle, one is a right angle, and third one is triangle.
0: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
1: Circle.
0: Kör.
1: The right angle.
0: Megfelelő szög.
1: And the triangle.
0: És a háromszög.
1: These three symbols is a very strong.
0: Ez a három szimbólum nagyon erős.
1: And that is a Vastu Shastra needs.
0: És ez kell a Vastu Shastrához.
1: Because the certain angle is attracting the energy.
0: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
1: It's sharpening, it's purifying the energy.
0: Megtisztítja.
1: And then gives further to the energy.
0: És aztán továbbadja.
1: Only these three symbols can move through the energy.
0: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
1: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there are triangles in every chakras.
0: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög
1: van. As well as there is a circle.
0: És kör is.
1: So all this what we call the symbols, but is not only symbol, it's a reality.
0: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
1: Who understand will understand.
0: Aki megérti, megérti.
1: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
0: És megpróbálja kutatni és el akarja érni, az el is éri.
1: So in this way, nada, the sound.
0: Tehát így a náda, a hang.
1: Entire endless universe is manifested through the sound.
0: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
1: We don't know where the end.
0: Nem tudjuk, hol a vége.
1: Where is the end of this horizon?
0: Hol a horizont vége?
1: What is the horizon?
0: Mi a horizont?
1: Horizon is that as close we go, that far it goes.
0: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
1: So how high is sky?
0: Milyen magas az ég?
1: As higher we go, that far it goes.
0: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
1: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
0: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
1: before I take off,
0: mielőtt felszállok,
1: please can you high up little sky?
0: Kérlek, emeld fel egy kicsit
1: az eget.
0: Raise
1: up the sky. Because my flight is so quick.
0: De az én repülőm olyan gyors.
1: They can go through and through.
0: Hogy át tud menni.
1: But still there is nothing.
0: De még sincs ott semmi.
1: Can we imagine emptiness? Emptiness.
0: El tudod képzelni az ürességet?
1: Completely empty.
0: Teljesen üres.
1: We humans, even not visible.
0: Mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
1: Compared with the universe.
0: Az univerzumhoz hasonlítva.
1: We are very tiny creatures.
0: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
1: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
0: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
1: It is a balance.
0: Egyensúlyban van.
1: And so, as far we will go in the space, there we will experience the sound.
0: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
1: A very peculiar sound.
0: Nagyon különleges hangot.
1: Which is somehow known to our atma.
0: Amit ismer az átmánk.
1: But not this physical sound.
0: De nem ilyen fizikai hang.
1: So as far as we go in the universe, there's a different nada, different sound.
0: Tehát ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző náda, különböző hang van.
1: Again, that sound is that energy.
0: Megint ez a hang az energia.
1: Like the cement between two bricks.
0: Mint a cement két tégla között.
1: It holds the bricks together.
0: Összetartja a téglákat.
1: And that is the yoga.
0: És ez a yoga.
1: Yoga is that which is uniting, harmonizing, and balancing.
0: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
1: These are the three principles.
0: Ez a három elv.
1: The circle.
0: A kör.
1: Triangle.
0: A háromszög.
1: And right angle.
0: És a megfelelő szög.
1: This is the only these three exist.
0: Csak ez a három létezik.
1: And from this you can do immense of forms.
0: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
1: Those who went to India in last 3-4 years.
0: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
1: If you landed at New Delhi airport.
0: Ha az új Delhi reptéren szálltál le.
1: There's a cultural, a artist made certain forms, pictures.
0: Egy művész bizonyos képeket csinált.
1: Out of triangle.
0: Háromszögekből.
1: So the dancing, the drums.
0: Táncosok,
1: so beautiful.
0: Olyan szép.
1: It's so beautiful.
0: Olyan csodálatos.
1: You can ask anyone what is this, immediately will say this is this.
0: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
1: But the triangles are put together.
0: De háromszögekből van összerakva.
1: When they're dancing, you know, and they have something hanging, nice bales. The bales are there. It is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
0: A táncosoknak, ahogy lugra kezdik túl a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az Új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
1: volt? Hand up.
0: Emeljétek fel a kezeteket.
1: One, two, three. Only four people were in India.
0: Csak négy ember volt Indiában.
1: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Game was now New Delhi Airport. It is, they said, the second or the biggest airport in the world.
0: Azt mondják, most az Új Delhi Airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
1: Korea have big. So Atlanta, New York, London, they are also big, but they have more traffic.
0: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
1: So, and there's also mudras. All mudras are displayed on the wall.
0: És minden mudra megjelenik a falon.
1: When you land in New Delhi, Indian airport,
0: hogyha leszállsz az Új Delhi reptéren,
1: it begins the introduction of India. What is India?
0: Elkezdődik India bemutatása.
1: Incredible India.
0: Hihetetlen India.
1: Which, when you go about 50 meters far,
0: ha elmész 50 méterre,
1: it begins another beauty of the India.
0: India újabb szépsége kezdődik.
1: That's called the what you don't have to pay tax, free tax, tax free. Duty free.
0: Duty free shopok.
1: Oh my God.
0: Ó Istenem.
1: There are so many beautiful bottles of the alcohols.
0: Olyan sok szép üveg alkohol van.
1: You need not to go anywhere.
0: Nem kell sehova menned.
1: All you get it in India.
0: Mindet megkapod.
1: All vodka till the Bloody Mary, crazy horse.
0: A vodkától a Bloody Mary.
1: Screwdriver. So everything is there.
0: Minden ott van.
1: Well, every country has its beauty and culture.
0: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
1: But we forgotten.
0: De mi elfelejtettük.
1: We put all vegetable in one pot.
0: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
1: So all different cultures fall into the one pot.
0: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
1: And it came something new out.
0: És valami új keletkezett belőle.
1: You know, condition of the culture is now very bad.
0: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
1: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remain horse nor became a donkey.
0: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
1: But it became muli.
0: Hanem összvér lesz.
1: On the high mountains, carrying the load.
0: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
1: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
0: Ha a kultúra összvérré válik,
1: they can't give babies, they can't give children.
0: Akkor összvérré válik, és
1: but they are carrying a lot of luggage.
0: Csak rengeteg terhet cipel.
1: And so is now in this Kali Yuga.
0: És ez van most a Kali Yuga.
1: All people became a muli.
0: Minden ember összvérre.
1: Running day and night, working, workaholic.
0: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
1: They are all muli.
0: Mindannyian összvérre.
1: They can't give children anymore.
0: Mert nem születnek gyerekek.
1: There's all these kind of chemicals.
0: Mindenfajta vegyszerek vannak.
1: And you know, you will be surprised, you will laugh.
0: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
1: In these all big cities.
0: A nagyvárosokban.
1: So many anti-baby pills ladies taking.
0: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
1: That goes through their urine into the toilet flushing into the river.
0: És az a vizelettel együtt a folyókba távozik.
1: And now the fish cannot give the eggs.
0: És a halak sem tudnak szaporodni.
1: The fish are dying.
0: A halak is kihalnak.
1: You know, so ladies.
0: Tehát hölgyek.
1: If you want to have beauty of the fish,
0: ha szeretnétek halakat,
1: then don't consume this.
0: Akkor ne fogyasszátok ezt.
1: So, who is guilty?
0: Ki a bűnös?
1: When there is no fish.
0: Ha nincs hal.
1: Women.
0: A nők.
1: And you know why?
0: És tudjátok miért?
1: Because women have great heart.
0: Mert nagy szívük van.
1: They don't want that the people will kill the fish.
0: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
1: So no bamboo, no flute.
0: Ha nincs bambusz, nincs fúdúja.
1: No flute, no noise.
0: Ha nincs fúdúja, nincs zaj.
1: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form. And this form we call Vastu Shastra.
0: Tehát, amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát vastusasztrának hívjuk.
1: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
0: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élőlényt.
1: That they keep the balance on this earth.
0: Hogy egyensúlyt tartsanak a Földön.
1: Now we destroy the mountains.
0: Elpusztítottuk a hegyeket.
1: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
0: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a betonépítmények
1: many,
0: miatt. Az erdőket elpusztítottuk, sok mindent.
1: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
0: A Kundalini Shakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
1: And that is dwelling within us too.
0: És ez bennünk is van.
1: And we can awake this, we can experience this, and we can make ourselves free from those physical suffering.
0: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
1: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
0: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
1: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
0: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
1: So it's the one after other.
0: Az egyik a másik után jön.
1: And so those energy, what we call kundalini, you may say kundalini, you may say kundal.
0: Az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk.
1: Or we can say circle.
0: Vagy mondhatjuk, hogy kör.
1: Now people call this cobra, snake.
0: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
1: They call serpent power.
0: Azt mondják, kígyó erő.
1: Kundalini as a serpent.
0: Kundalini, mint kígyó.
1: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
0: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
1: Cobra, they are so beautiful.
0: A kobrák olyan szépek.
1: They look so beautiful.
0: Olyan szépen néznek ki.
1: And if you stay more far, it's more beautiful.
0: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
1: And when you come more near,
0: és ha közelebb mész,
1: then not anymore.
0: Akkor már nem.
1: So, why they call serpent power?
0: Miért hívják kígyó erőnek?
1: Snake. Snake is believed Sesnaga. Sesnaga means have thousand-headed snake.
0: A kígyó, a Sesnaga, az ezerfejű kígyó.
1: And that thousand-headed snake is coiled in the ocean.
0: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
1: And head is up.
0: A feje pedig kint van.
1: And our earth is balanced on the head of the Sesnaga.
0: A mi földünk pedig a Sesnaga fején van kiegyensúlyozva.
1: So the whole earth is balanced on the Sesnaga's head.
0: Az egész föld Sesnaga fején egyensúlyozik.
1: When he's tired.
0: Ha fáradt.
1: Little bit he have to move little neck.
0: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
1: And that takes reaction.
0: És ennek következménye van.
1: And that's called earthquake.
0: Ez a földrengés.
1: So whenever earthquake is there, means Sesnaga was doing Saravitasana.
0: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Sesnaga Saravitasanákat gyakorol.
1: Yeah. So this Sesh, what is a Sesnaga? Thousand-headed snake.
0: Mi ez a Sesnaga? Az ezerfejű kígyó.
1: But it has other meaning.
0: De van más jelentése.
1: Holy Guruji told.
0: Holy Guruji azt mondta.
1: Other meaning. And that is the Shesh is the numbers.
0: Shesh a számok.
1: So when you count something.
0: Ha megszámolsz valamit.
1: Then minus plus everything you have done.
0: Összeadtál, kivontál mindent.
1: Finally what remains? Only that one.
0: Ami végül marad, az eredmény.
1: Only that one.
0: Csak ez az egy.
1: And that one is called the truth.
0: És ez az egy az igazság.
1: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
0: És ez az egy igazság Brahma Satya Jagat Mithya.
1: That Brahman is the truth.
0: Ez a Brahman az igazság.
1: This world is only temporary.
0: A világ pedig csak időleges.
1: So the Sesnaga, Shesh is that only one dharma.
0: Shesh csak egy a dharma.
1: Dharma rakshita rakshitaha. The whole earth is still surviving on the dharma.
0: Az egész földet a dharma tartja életben.
1: Dharma rakshita rakshitaha. If we protect dharma, dharma will protect us.
0: Ha megvédjük a dharmát, a dharma megvéd minket.
1: So this Sesnaga with the mythological pictures.
0: Tehát ez a Sesnaga mitológiai képpel.
1: It begins from our navel.
0: A köldökünknél kezdődik.
1: When embryo begins to develop.
0: Amikor az embrió elkezd fejlődni.
1: First develops the intestine.
0: Először az emésztőrendszer.
1: And on the intestine it develops the spine.
0: És aztán az emésztőrendszeren nő a gerinc.
1: You know like a shell in the under in the water.
0: Mint egy sejt.
1: There is a shell over and inside is the body.
0: Kívül van egy héj és a héjon belül van a test.
1: So in this shell spine begins. The intestine begins first.
0: A héjban a gerinc és még előtte az emésztőrendszer.
1: Then comes the head.
0: Aztán jön a fej.
1: Then the limbs.
0: És a végtagok.
1: So it's a wonderful work what God have done or the heavenly architectures.
0: Ez egy csodálatos munka, amit Isten vagy az égi építészek alkottak.
1: I told you.
0: Elmondtam.
1: Yesterday.
0: Tegnap.
1: A tiny ant.
0: Egy icipici hangya.
1: A very good vision.
0: Nagyon jól lát.
1: How, which machine God used that?
0: Milyen gépet használt Isten?
1: And she has beautiful fingers.
0: Nagyon szép ujjai vannak.
1: And polished nails.
0: És kifestett körmei.
1: Yes. And then she have a nice bales on her legs.
0: És aztán csengetjük vannak a lábain.
1: And then when the ants begins to dance.
0: Amikor a hangya elkezd táncolni.
1: The Vishnu lies like this.
0: Vishnu így ledől.
1: And looking.
0: És nézi.
1: Beautifully.
0: Csodálatos.
1: The resonance. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Music nice. Bhakti Devi can say some ragas, you know.
0: Bhakti Devi tud néhány rágát mondani.
1: Like Mirabai said in bhajan.
0: Ahogy Mirabai mondta egy bhajan.

0: But the Meera was tying the nice bales on her ankles.
1: Meera csengettyűket kötött a bokájára.
0: And then she was dancing.
1: És aztán táncolt.
0: So all was happy. How beautiful it was.
1: Mindenki boldog volt, hogy ez milyen csodálatos.
0: The ant was somewhere feeding her children.
1: A hangya valahol a gyerekeit etette.
0: She also put in and came to dance.
1: Ő is felrakta a csengettyűket és jött táncolni.
0: And when it danced, the ant came on the podium.
1: És amikor a hangya lépett a színpadra.
0: On the stage. Mirabai also was looking.
1: Mirabai is nézte.
0: Oh, how nice the ants are dancing.
1: Ó, milyen szépen táncolnak
0: a hangya. The god also stops there and wonders my children. Beautiful.
1: Isten is megállott és csodálkozik, hogy milyen szépek a gyerekei.
0: Go where the ant nest is.
1: Menj oda, ahol hangyaboly van.
0: And put your ear near.
1: És tedd közel a füled.
0: Some centimeters above.
1: Néhány centivel fölötte.
0: And listen the sound of the ants.
1: És hallgasd a hangyák hangját.
0: They speak.
1: Beszélnek.
0: Resonating.
1: Rezegnek.
0: So nāda rūpa parabrahma. Therefore it is said the form of the god is resonance.
1: Ezért azt mondják, Isten formája a rezgés.
0: And that came to the name of the Kundalini.
1: És így jön a Kundalini neve.
0: And that has immense of energy.
1: Ebben rengeteg energia van.
0: All abilities.
1: Minden képesség.
0: Everything.
1: Minden.
0: So when we study this Kundalini science, then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor rájövünk, hogy az egész világ semmi több, mint a Kundalini.
0: And serpent is a kal. Kal means past.
1: A kígyó kal, a múlt.
0: Bhutkal, Vartman and Bhavishya. Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: So why? Because it's dormant, it's black.
1: Mivel szunnyad, fekete.
0: Kal means also black. Kal means the death.
1: Kal azt is jelenti fekete, halál.
0: Kal means the past time.
1: A múlt idő.
0: It unites into the three worlds.
1: Egyesíti a három világot.
0: Trinities.
1: A háromságot.
0: So, this Kundalini Shakti, it's dwelling in each and every gland of our body.
1: Ez a Kundalini Shakti minden egyes mirigyünkben ott
0: rejlik. And that hormones which comes from our glands.
1: És a hormonokban, amiket a mirigyek termelnek.
0: That is something.
1: Ez valami.
0: Tomorrow.
1: Holnapra.
0: Sri Dipran Bhagwan ki. Deveshwar Mahadev ki. Madhav Krishna Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.

0: Tehát Purna vagyunk.
1: There's a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described about this body.
0: Amikor ezt a testet írja le.
1: And what is within this body?
0: Hogy mi van ebben a testben?
1: Is describing this body as a bungalow.
0: Úgy írja le, mint egy bungalót.
1: I think on Adriatic coast when you go now it's very hard to get a bungalow.
0: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
1: So many people are there.
0: Mert olyan sok ember van ott.
1: Similarly there are many many uncountable soul.
0: Hasonlóképpen megszámlálhatatlan lélek van.
1: In this space.
0: A térben.
1: In different lokas.
0: Különböző lokákban.
1: In the mother's body.
0: Anya testben.
1: Some in the eggs.
0: Néhányan tojásban.
1: And some are in the school.
0: És néhányan az iskolában.
1: And some are very old.
0: Néhányan nagyon idősek.
1: And preparing for new body.
0: És készülnek fel az új testre.
1: It is said, Guruji said.
0: Azt mondják, Guruji mondja.
1: Our Guruji, Swami Madhavananji.
0: A mi Gurujink, Madhavanandraji.
1: Oh my brothers.
0: Testvéreim.
1: Sadhus means practitioners, aspirants.
0: Gyakorlók, aspiránsok, száduk.
1: Ajabrat hamara. The wonderful coach.
0: Csodálatos coach.
1: My body.
0: A mi testünk.
1: Wonderful.
0: Csodás.
1: When we said it's wonderful. Wonderful means indescribable.
0: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
1: Jiva, the soul.
0: Jiva, a lélek.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: Doesn't matter where this soul is.
0: Nem számít, hol van az a lélek.
1: In little ant.
0: Egy kis hangyában.
1: Or in big elephant.
0: Vagy egy nagy elefántban.
1: The size of the soul is the same.
0: A lélek mérete ugyanaz.
1: How?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: Big coal chimney.
0: Egy nagy kemence, szén.
1: And there's one, the Australian they said, sand fly.
0: És van egy kis Szent János bogár.
1: And these sand flies are not visible to our eyes.
0: És ez nem látható a mi szemünknek.
1: But they bite you.
0: De megcsíp.
1: And you feel it.
0: Érzed.
1: And as much as you itching, it's making more and more
0: érzed,
1: feeling.
0: Hogy viszket, egyre jobban viszket.
1: That have also the soul.
0: Annak is lelke van.
1: Now how?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: And there's a small mastic fire.
0: És egy kicsi gyufaláng.
1: Can also burn the whole forest.
0: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
1: Sol, jiva is jiva.
0: A lélek, a jiva, az jiva.
1: In many of your European countries,
0: sok európai országban,
1: life you call also jiva.
0: Ott is az életet is jivának hívjuk.
1: Jivot.
0: Jivot. Jivot.
1: So, but that jiva is involved in certain actions.
0: De ez a lélek bevonódik különféle cselekedetekbe.
1: And according to that, that Shiva will, or jiva, sorry, will enter in that kind of the body where will be ignorance, suffering, etc., etc.
0: És ennek megfelelően lép be különböző testekbe, és így lesz tudatlan, meg így szenved.
1: You know, recently there was, you saw in the web, in Facebooks, how they are burning the mouth of this dogs and this and like that, the live dogs.
0: Nemrég volt a Facebookon is látható, hogy hogyan kínoztak meg egy kutyát, egy élő kutyát.
1: And there's another dog.
0: Van egy másik kutya.
1: He's in the lap of a president's wife.
0: És az pedig az elnök feleségének az ölében van.
1: Her husband, president, have no enough time to be on her lap.
0: Mert hogy a elnök ölének nincs elég ideje.
1: And she doesn't mind.
0: És a nőnek ez nem baj.
1: But she want to have a dog on the lap.
0: Ott a kutya.
1: So this dog, which is in the lap of the president's wife,
0: az a kutya, amely az elnök feleségének ölében
1: or
0: van,
1: a little child,
0: vagy egy kisgyerek,
1: and that dog.
0: És az a kutya.
1: Dog is a dog.
0: Kutya az kutya.
1: But which kind of soul has come in that one?
0: De milyen lélek jön bele?
1: And that we don't know.
0: Nem tudjuk.
1: There are 8.4 million different creatures.
0: 8,4 millió különböző életforma van.
1: And we don't know which creature what kind of karma did.
0: És nem tudjuk, hogy melyik élőlényben milyen karma.
1: Jiv jiv bhakshate. The life eats life.
0: Élet életet eszik.
1: But humans are above that.
0: De az emberek felülállnak ezen.
1: But if the human begins to backbite means talking bad about someone on the backside of the person.
0: De hogyha az ember elkezd valakit hátba támadni, azaz a háta mögött beszélni róla.
1: In front of you is smiling.
0: Előtted mosolyog szembe.
1: To your boss.
0: A főnöködnek.
1: Boss calls the secretary and she coming.
0: Hívja a főnök a titkárnőt, és az jön.
1: Yes, sir.
0: Igen, uram.
1: Please type this letter.
0: Kérlek, gépeld le ezt a levelet.
1: What subject?
0: Milyen tárgy?
1: This and this.
0: Ez meg az.
1: Yes, sir.
0: Igen, uram.
1: And please order some coffee.
0: Rendelj kávét.
1: Yes, sir.
0: Igen, uram.
1: And buy some fruits.
0: És vásárolj négy gyümölcsöt.
1: Yes, ma'am. Okay?
0: Igen.
1: And then she goes to her room.
0: És bemegy a szobájába.
1: Stupid man.
0: Micsoda hülye.
1: Always bring me fruit, bring me this one.
0: Hogy hozzak gyümölcsöt, meg ezt, meg azt.
1: 1 hour more, then I just go.
0: Még egy órát, azt elmegyek.
1: Crazy man.
0: Ez az ember.
1: So this is a backbite.
0: Ez a hátba támadás.
1: In the front you are happy.
0: Szembe.
1: Yes, sir. Yes. Maybe there are also, yes, Gurudev.
0: Szembe mosolyog. Vagy igen, Gurudev.
1: But then what are you talking about that?
0: De mit beszélsz a hátam mögött?
1: So If you are talking bad about your husband, your wife, your neighbors, your other countries, etc., that will come to you. But you spoke bad things, then it is said, hold your tongue. No? We call, hold your tongue.
0: Ha rosszat mondasz a férjedről, a feleségedről, másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy fog, tartsd a nyelvet.
1: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
0: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelvet és levágom.
1: Every different countries have different words to speak.
0: Már különböző országokban különbözőképpen mondják ezt.
1: So when you have too much negative energy,
0: ha túl sok negatív energia van benned,
1: then you cannot digest.
0: Nem tudod megemészteni.
1: We can digest.
0: Megemészthetjük.
1: Relax.
0: Lazíts.
1: Mantra.
0: Mantra.
1: Prayer.
0: Ima.
1: Look to the tree.
0: Nézz a fákra.
1: We can digest, we can purify all negative thinking.
0: Meg tudjuk emészteni, minden negatív energiát meg tudunk tisztítani.
1: But
0: de.
1: No. You think that I will destroy this person.
0: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
1: Brother and sister.
0: Testvérek.
1: The brother want to take all property.
0: A fiú testvér el akarja venni az egész.
1: And sister want to take all property.
0: Tulajdont, meg a lány testvér is.
1: After the parents.
0: A szülők után.
1: So they are fighting, then they go to the lawyers.
0: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
1: So it means most of the property goes to the lawyer.
0: Ez azt jelenti végül is, a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
1: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
0: 10 év, 20 év, 40 év.
1: You die fighting with your brother or sister.
0: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
1: And your children will fight further.
0: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
1: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
0: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
1: So karma.
0: Karma.
1: So who knows?

0: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
1: But the dog have also the best security.
0: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
1: So we don't know where that soul went.
0: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
1: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
0: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
1: Therefore,
0: tehát
1: it is said,
0: azt mondják,
1: do it your self.
0: Tedd meg te magad.
1: Do it your self.
0: Tegyél az önvalódért.
1: Don't depend on anyone.
0: Ne függj mástól.
1: So do it yourself.
0: Saját magad tedd meg.
1: Means do it good karmas.
0: Csinálj jó karmát.
1: Never destroy anyone mentally.
0: Soha ne rombold le más mentalitását.
1: Hard words.
0: Kemény szavak.
1: Even don't give bad words to your dog.
0: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
1: My dog doesn't feel that.
0: Lehet, hogy nem érti a
1: But
0: kutya.
1: The soul in the dog is that.
0: De benne van a lélek a kutyában.
1: Wait. Let come me out of this body.
0: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
1: Then what I will show you it.
0: Akkor majd meglátjuk.
1: So my dear, we don't know.
0: Mi nem tudjuk.
1: The karma. Even the God can forgive you.
0: Még Isten is megbocsáthat.
1: But karma cannot.
0: De a karma nem tud.
1: Two things. The time will not wait for us.
0: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
1: And karma will not forgive us.
0: És a karma nem bocsát meg.
1: Only we have to give back something.
0: Vissza kell adjunk valamit.
1: What means give back?
0: Mit jelent?
1: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
0: Tapasztját kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
1: We have to feed the birds.
0: Etetni a madarakat.
1: We have to feed some other animals.
0: Más állatokat.
1: We give the water to the plants.
0: Öntözni a növényeket.
1: Etc.
0: Stb.
1: Be good to other people.
0: Jók legyünk másokhoz.
1: Who are you or who I am
0: ki vagy
1: that I can judge you?
0: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?
1: If you are judging, do you know?
0: Ha megítélsz, tudod mi lesz?
1: That's why you know sometimes in the court.
0: Ezért a bíróságom.
1: The judge.
0: Bíró.
1: Have to give judgment.
0: Ő neki ítélni kell.
1: But sometimes they're sweating.
0: De néha beleizzad.
1: Other said like this, another said like this, other said like this, and again they're checking and they say, oh my God, they come at home and the wife is so. Why you come late and this is and your karma is stupid and this.
0: Az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és a feleség otthon, a feleségnek otthon panaszkodik, hogy most mi legyen.
1: Woof, the brain of the judge is like a burning coal.
0: A bíró agya olyan, mint az égő szén.
1: So don't think and say the judges are not working good.
0: Ez nem lesz jó így.
1: They are afraid.
0: Félnek.
1: Not because of the people.
0: Nem az emberektől.
1: But their own karma.
0: Saját karmájuktól.
1: They don't want to do bad to anyone.
0: Senkinek nem akarnak rosszat tenni.
1: So how can you judge someone?
0: Hogyan ítélhetsz meg bárkit?
1: And that is that how the jiva, the soul is one.
0: A jiva, a lélek az egy.
1: Splits the soul. I have here lavender.
0: Itt van a levendula.
1: It's just a little bit. But now this smell is in the whole hall.
0: De az egész teremben érezhető az illata.
1: And said, what is the smell?
0: Minek az illata?
1: Lavender.
0: Levendula.
1: Where is that?
0: Hol van?
1: I don't know.
0: Nem látom.
1: But in this hall, there's a lavender.
0: De a teremben érezhető.
1: Similarly, your energy, your souls, your thoughts, spread it in the whole universe.
0: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
1: We can't hide us.
0: Nem tudunk elrejtőzni.
1: Therefore, we are

0: I don't know which good karma we had.
1: Nem tudom, hogy milyen jó karmaink lehetnek.
0: Or how God was merciful to us.
1: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: That God or our father or our mother or God.
1: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
0: Gave us human life.
1: Emberi életet adott nekünk.
0: Do you know the value of the human life?
1: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
0: We can't buy this.
1: Nem tudod ezt megvásárolni.
0: You cannot buy the human body again.
1: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
0: You can say, God, I give you billions of millions. Money I give you, give me my body again, new.
1: Azt mondod Istennek, hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
0: So we can't buy the money, buy our body.
1: Nem tudjuk megvenni a testünket.
0: And we can't rewind our body back.
1: És nem tudjuk visszavásárolni.
0: It is only the chance.
1: Csak ez az esély.
0: What I told you once, one lady was saying, you have yoga.
1: Mondtam már, hogy van a yoga.
0: Use it or lose it.
1: Használd vagy elveszíted.
0: So you have this beautiful yoga in daily life.
1: Van ez a gyönyörű yoga mindennapi életben.
0: Use it.
1: Használd.
0: Or with your criticized, lose it.
1: Vagy pedig elveszíted.
0: Finished.
1: Vége.
0: Where I will see you next time. I was walking near the one lake.
1: Egy tónál sétálok.
0: And when fish say,
1: egy hal így csinál.
0: I said, oh, I know you are here.
1: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
0: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
1: Más valaki meg horoggal kihalásza.
0: And this fish said,
1: azt mondja a hal.
0: Guruji, Guruji. Now I said, it's not in my hand.
1: Guruji panaszkodik, ahol én meg azt mondom, most nem az én kezemben van.
0: Because if I will tell this man, he will not give you up.
1: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
0: And all over your throat is destroyed.
1: És már különben is a torkod megsebesült.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: But the pain is not doesn't matter.
1: De a fájdalom.
0: That is. The main thing is that the pain.
1: A fájdalom.
0: And pain is what we call the punishment.
1: A fájdalom az büntetés.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: If you believe or not, but I believe.
1: Ha hiszed, ha nem, én hiszem.
0: And Guruji used to say.
1: Guruji azt mondotta.
0: Next to God.
1: Isten után.
0: Is a doctor.
1: Jön az orvos.
0: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
1: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
0: May doctor cannot heal you.
1: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
0: But this medicine which doctors have made this medicine.
1: De az a orvosság.
0: Blood of the painkillers.
1: A fájdalomcsillapító.
0: It will kill many things others in the body also.
1: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt,
0: painkiller. But at the present, you have no more pain.
1: De nem lesz fájdalmad.
0: That is like a liberation.
1: Olyan ez, mint a felszabadulás.
0: So doesn't matter how doctors are doing.
1: Nem számít, mit tesz a doktor.
0: Some people say doctors are like a butcher.
1: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
0: But they are not.
1: De nem.
0: Every doctor, 99.9, they want to heal your
1: illness. Az orvosok 99,9.
0: And make your pain less.
1: 9%-a meg akar gyógyítani, csökkenteni.
0: And so is your Gurudev or a spiritual person.
1: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
0: With those mantras, with those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
1: Azokkal a szatszangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés megszüntetését.
0: And it can come back.
1: Visszajöhet.
0: Till last minute, second.
1: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
0: When the soul goes out and you open your mouth. Pah!
1: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
0: Then God said, now you are in moksha. Hari Om.
1: Akkor most a moksába vagy Hari
0: Om. As long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: You may do one karma again.
1: Megint csinálhatsz valami karmát.
0: So you cannot come to that moksha. That's it.
1: Nem juthatsz a moksába.
0: So as long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: Enjoy your body.
1: Élvezd a tested.
0: Live very beautiful life.
1: Élj jó életet.
0: Eat good sattvic food.
1: Egyél szatvikus ételt.
0: Be kind to all creatures.
1: Legyél kedves minden élőlényhez.
0: Loving to the all humans.
1: Szeress minden embert.
0: Loving means not that you hug now.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
0: I go to the web in Szombathely.
1: Elmentem Szombathelyre.
0: And I love everyone.
1: Mindenkit szeretek.
0: And someone is coming, I said, I love you.
1: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
0: So love means not that you must go and hug.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
0: We send them our blessings.
1: Áldásunkat küldjük.
0: Our humble thoughts.
1: Alázatos gondolatokat.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So karma.
1: Karma.
0: It's not easy to get rid of it.
1: Az attól nem lehet megszabadulni.
0: And janama janama, it's rotating. Janama means life, born again.
1: A janama az forog, mindig újra születünk.
0: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
1: A egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
0: I don't count day, month, years, what we call the yugas.
1: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
0: Karma have peaceful time.
1: Van nyugodtan ideje.
0: The lawyer will just take money from you, and you have a time.
1: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
0: Nem, it's okay. In 2 months, you will have the bail.
1: Gyere vissza.
0: But in 2 months, he have to go to the Tokyo.
1: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
0: So he said, it is postponed.
1: Elhalasztjuk.
0: You can't do anything.
1: Nem tudsz mit tenni.
0: And so our karma is relaxed in our body.
1: A karma lazít a testedben.
0: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
1: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
0: Janama janama ka. In life to life.
1: Életből életbe.
0: So there is one bhajan, very nice.
1: Van egy szép bhajan.
0: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
1: Kabir Das bhajanja.
0: That after death.
1: Halál után.
0: If I have to born again.
1: Ha megint meg kell szülessek.
0: Gurudev.
1: Ó Gurudev.
0: Let me be with you in your service.
1: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
0: So, karma, so this human life is given us to purify all karmas.
1: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
0: The bullet in the gun.
1: Puskagolyó.
0: And the word in your mouth.
1: És a szó, amit kiejtettél.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: A bullet can kill you.
1: Megölhet a golyó.
0: And one word can kill you.
1: És egy szó is megölhet.
0: That's it.
1: Ez az.
0: It's therefore.
1: Tehát.
0: The sweet words, good words, kind words.
1: Kedves szavak.
0: Then there will be no war in the world.
1: Akkor nem lesz háború.
0: We don't need all this. Atom bombs and this and that.
1: Nem lesz szükség az atombombára.
0: Why we are fighting?
1: Miért harcolunk?
0: Neighbor to neighbor.
1: Szomszédok egymással.
0: They are fighting.
1: Küzdenek.
0: It's very easy to create the peace.
1: Nagyon könnyű békét teremteni.
0: But this is not a peace. This is a what you call the money.
1: De az nem béke, csak pénz.
0: So it is in my hands, my karma.
1: Az én kezemben van a saját karmám.
0: And in your hands is your karma.
1: És a te kezedben meg a te karmád.
0: That's it.
1: Ez az.
0: There was one story. Should I tell you a story? You like the stories very good, no?
1: Nagyon szeretjük a történeteket.
0: So there in one village.
1: Egy faluban.
0: And very spiritual family.
1: Egy nagyon spirituális család volt.
0: And one sadhu came.
1: Jött egy sadhu.
0: So this family, the housewife.
1: A család, a feleség.
0: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
1: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
0: What a luck for us. And he went.
1: És oda ment.
0: Her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
1: Az anyós, az após, a feleség, a férj, a gyerekek, az egész család.
0: Some people they are families destroying.
1: Vannak emberek, akik nem szeretik a családot.
0: One child is in Tokyo. Other child is in San Francisco.
1: Egyik gyerek Tokióban, másik San Francisco-ban.
0: Other girl is in Johannesburg.
1: Az egyik lány Johannesburgban.
0: And one child is somewhere in Himalaya in the cave.
1: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
0: And husband is in somewhere Middle East.
1: A férfi az valahol Közel-Keleten.
0: And wife is in Italy.
1: És a nő meg Olaszországban.
0: That is joint families.
1: Ez egy család.
0: So try to stay in your country.
1: Próbálj a te országodban megmaradni.
0: Try to stay for your families.
1: A családoddal maradni.
0: Your culture, your friends.
1: A te kultúrádban, barátaiddal.
0: That's very important.
1: Nagyon fontos.
0: That's called the United Families.
1: Ez az egyesült család.
0: But nowadays there is no education.
1: Manapság nincs nevelés.
0: For the family love.
1: A családi szeretetre.
0: Nowadays is only education for the money love.
1: Most csak a pénz szeretetére
0: go
1: nevelnek.
0: Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
1: Szerez ilyen olyan címeket.
0: And maybe time will come.
1: Lehet eljön az idő.
0: You have only right to give the birth to the child, that's all.
1: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
0: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
1: Megszülöd a gyereket, és már el is megy,
0: hurry home. And they will take the child and anything. There are still people that take away the child.
1: Vannak ilyen emberek.
0: Officially.
1: Hivatalosan.
0: Therefore, we should remain with the families.
1: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
0: So in this big family,
1: ez a nagy család a történetben.
0: One sadhu, one saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And they asked for satsang.
1: Satsangot kértek tőle.
0: And also, of course, gave good meal.
1: És adtak neki enni.
0: And all were sitting and listening satsang, so silent.
1: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
0: In English they said,
1: angolul azt mondjuk,
0: pin silent,
1: hogy teljes csend.
0: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
1: 2 óra múlva a svámi azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
0: So he went.
1: Elment.
0: And the whole family is still sitting there.
1: És tovább ott ül a család.
0: And the house boss.
1: És a főnöke a háznak.
0: Grandmother.
1: A nagymama.
0: As long as the grandmother is,

0: Even she's half conscious.
1: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
0: but
1: is tudatos.
0: But still you will say, grandmother, can we do this?
1: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
0: And she will say, what is that? I don't know.
1: Nem tudom, miről van szó.
0: No, mother, all you give blessing.
1: Csak add áldásod, kérlek.
0: So we do adore our ancestors.
1: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
0: Like in the Pitraloka.
1: Mint a Pitralókában.
0: The many souls are hanging there.
1: Ott lóg sok lélek.
0: Like hanging in the tree, like Batman.
1: Mint ahogy a Batman a denevéren ember
0: yeah,
1: lóg.
0: They are hanging on like this is the Pitraloka.
1: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
0: So this grandmother said.
1: Azt mondja ez a nagymama.
0: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
1: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
0: And what they said it? Ah, 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
1: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
0: It was the diamonds raining.
1: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égben.
0: The raining of the diamonds.
1: Gyémánt eső.
0: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
1: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
0: So they may say, how we are lucky.
1: Milyen szerencsések vagyunk.
0: Blessed.
1: Áldottak.
0: How rich we are now.
1: Milyen gazdagok lettünk.
0: Because it was the sadhu saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And diamonds was worshiping.
1: És gyémántokat hozott.
0: Wall to wall. They had one other some person in the house.
1: Háztól házig volt egy másik ház.
0: And that one what we call the prostitute.
1: És ott meg volt egy prostituált.
0: And she listened.
1: Ő meghallgatta.
0: Sadhu comes.
1: Jön a sadhu.
0: Diamonds raining.
1: Gyémántok esnek.
0: And I am so much do bad karmas, I don't know.
1: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
0: And even I don't have one diamond.
1: Csak egy gyémántot szeretnék.
0: I will also invite sadhu.
1: Én is meghívom a sadhu.
0: That I will have diamonds also.
1: És akkor nekem is jut gyémánt.
0: She went to search some sadhu.
1: Elment keresni a sadhut.
0: The dress doesn't make a sadhu.
1: Nem a ruha teszi a sadhut.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So she was walking and going into forest.
1: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
0: And there was sitting one sadhu there.
1: Ott ült egy sadhu.
0: And she said, this is a great sadhu.
1: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
0: He have nothing. Only one dress.
1: Nem volt semmije, csak egy ruha.
0: Sitting in half shadow and half sun.
1: Fél árnyék, fél napon ült.
0: And doing tapasya.
1: És gyakorolt.
0: Because when she was coming, he sat very straight like this.
1: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
0: She said, this must be great guru.
1: Nagy mester, nagy guru.
0: She made pranam.
1: Pranamot gyakorolt.
0: She said, Maharaji.
1: Maharaji, Swamiji.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: He Prabhu.
1: Ó, Prabhu.
0: My Lord.
1: Uram.
0: Please hear my word.
1: Kérlek, halld meg az imám.
0: Don't disturb me. Get up. Go out.
1: Ne zavarj, menj el.
0: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
1: Mind folyton kéri őt a nő.
0: He said, don't disturb me.
1: Azt mondja a férfi,
0: I'm
1: ne zavar.
0: Coming from Himalaya.
1: Himalájából jövök.
0: And I'm going now to the other mountains near Gujarat, beautiful holy mountain.
1: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
0: Please, just come in my house and have your food.
1: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
0: I don't go to eat anywhere.
1: Nem megyek sehova enni.
0: Please, today you have to cook. I am poor. I'm lost. I have no one. Only you.
1: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
0: What is time?
1: Mennyi az idő?
0: It is 9 o'clock morning.
1: Reggel 9 van.
0: Okay, 11:30 I will come.
1: 11-kor megyek.
0: And I will stay only 45 minutes.
1: De csak 45 percet maradok.
0: I don't stay in anyone's house.
1: Többet nem maradok senki házában.
0: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come, please.
1: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
0: So she made good food.
1: Finom ételt készített.
0: And he came.
1: Eljött.
0: And she's serving the food.
1: Felszolgálta az ételt.
0: And he's eating.
1: Férfi megeszi.
0: And she's looking up.
1: A nő megnézi.
0: And again looking up. He said, what happened?
1: Mi történt? Kérdezi.
0: Oh, nothing. Please eat.
1: Kérlek, csak egyél.
0: Is that something?
1: Van valami baj?
0: Is something wrong?
1: Valami gond?
0: No, no, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
1: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
0: Eat, please, eat.
1: Kérlek, egyél.
0: And again.
1: Megint így.
0: Is it what happening?
1: Mi van?
0: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house.
1: Tegnap a szomszéd házában.
0: Even beggar sadhu came.
1: Jött egy koldus sadhu.
0: And as long as he was in this house.
1: És amíg abban a házban volt.
0: The diamonds was raining.
1: Gyémánt eső esett.
0: And you are so great tapasvi yogis.
1: Te meg olyan nagy tapas jogi vagy.
0: And already is 35 minutes. And nothing is coming.
1: Már 35 perc eltelt, és nem jön semmi.
0: He said, oh yes.
1: Aha.
0: Let me eat.
1: Hadd egyek, mondja.
0: And she's sitting.
1: Ott ül.
0: Gurudev, when will the diamonds fall?
1: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
0: After that, he said.
1: Azt mondja a szádu.
0: Those bhaktas and those sadhus are different.
1: Azok a bakták és azok a száduk mások.
0: I know who are you.
1: Tudom, te ki vagy.
0: And I'm just a player.
1: Én csak megjátszom.
0: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
1: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
0: If I will stay longer in your room.
1: Ha tovább maradnék a szobádban.
0: It will not come the diamonds, but the stones will come.
1: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
0: Bye bye.
1: Bye
0: I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
1: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
0: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
1: A ruha nem tesz sannyasivá, guruvá, tapasya szükséges.
0: You are all can be sadhus, you are.
1: Mindannyian száduk lehettek.
0: With the cloth not.
1: De nem a ruhával.
0: But with that inner qualities.
1: Hanem a belső minőségekkel.
0: And that is what we should come. We should practice.
1: Ezért kell gyakoroljunk.
0: But first it is said.
1: Először azt mondják.
0: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
1: Az első boldogság az egészség.
0: And for good health, we have to do. First, we have to change our way of eating.
1: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
0: It is which are food what we call three qualities.
1: A három minőség az étel.

0: elben.
1: Sattva, Rajas and Tamas.
0: Sattva, Rajas, Tamas.
1: So which qualities we have?
0: Milyen minőséget veszünk
1: How magunkhoz? Food come to us?
0: Hogyan jön az étel számunkra?
1: How must we eat?
0: Mennyit eszünk?
1: How must we digest?
0: Mennyit emésztünk meg abból?
1: Etc.
0: És így tovább.
1: And there are these five different kind of food.
0: Ötféle különböző étel.
1: The air.
0: Levegő.
1: The space.
0: Tér.
1: The water.
0: Víz.
1: The earth.
0: Föld.
1: All this
0: mindez
1: is nourishment.
0: Táplál minket.
1: From that our body is surviving.
0: Így él túl a testünk.
1: That's first, and that's what we call Ayurveda.
0: Ezt hívjuk Ayurvédának.
1: Ayu means the life.
0: Ayu azt jelenti élet.
1: That the expand of the life. If you are living,
0: ha élsz,
1: 200 years.
0: 200 évet.
1: That's your life.
0: Az a te életed.
1: So that's called Ayu.
0: Az a te ájud.
1: Ayush. It means healthy and happy body.
0: Egészséges, boldog test.
1: Ayush, Ayurveda have no medicine.
0: Az Ayurveda az nem orvosság.
1: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
0: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
1: There is no injection.
0: Nincs injekció.
1: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
0: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
1: That is the nourishment.
0: Diéta.
1: So Ayurveda will give you essence from the nature.
0: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
1: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
0: Lassacskán fejlődik a testedben.
1: But don't say allopathic medicine is not good.
0: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
1: That is very wrong.
0: Az nagyon rossz.
1: We need spot medicine.
0: Szükség van az azonnali orvoslásra.
1: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
0: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
1: You know what means spot?
0: Tudod, mi az a hely?
1: Who knows? Hand up.
0: Tegye föl a kezét.
1: Okay, very good. Spot means you have accident.
0: Van egy baleset.
1: And you are broken many bones.
0: Sok csontod eltörik.
1: And pain.
0: Fájdalom.
1: Now Ayurveda will come.
0: Most jön az Ayurveda.
1: It will not help so much.
0: De az nem sokat segít.
1: But allopathic doctor will come.
0: De az allopatikus orvos jön.
1: And give injections.
0: Ad injekciót.
1: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
0: És már nem fáj.
1: That is spot medicine.
0: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
1: Or you take Ayurveda.
0: Vagy Ayurvédát csinálsz.
1: But you have to suffer.
0: De akkor szenvedsz.
1: And you will die on the spot.
0: És meghalsz azonnal, sürgősen.
1: Because you have Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear.
0: Kedvesem.
1: One hand.
0: Egyik kéz.
1: And the second hand.
0: És a másik.
1: Ayurveda.
0: Ayurveda.
1: Allopathic.
0: És az allopátiás.
1: Thanks to God.
0: Istennek hála.
1: That this science.
0: Ez a tudomány.
1: Have developed. And allopathic is the imitation of the Ayurveda.
0: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
1: Any kind of medicine you get from the allopathic.
0: Bármilyen allopátiás orvosság.
1: It has a name, what you call the the language Latin.
0: Latin nyelven, letány is.
1: And Ayurveda, Sanskrit.
0: És a Ayurveda meg Sanskrit.
1: But when you compare, both are the same.
0: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
1: So, that is also coming from Ayurveda.
0: Az is az Ayurvédából jön.
1: But it is manipulated in different things.
0: De másképp manipulálják.
1: So better to eat kezelik. The normal, don't manipulate it. But when urgently, we shall take the allopathic medicine.
0: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
1: That's it.
0: Erről
1: when you don't get a proper guru,
0: Ha nincs megfelelő gurud,
1: then at least you should not that, how do you say, criticize, at least you can any bhajan sing.
0: Akkor legalábbis sing the bhajan. Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
1: Or some mantras.
0: Vagy mantrát.
1: Or some kirtans.
0: Kirtant.
1: Have something, it will hold you.
0: Mert az megtart téged.
1: And you will come there.
0: És eljutsz majd oda.
1: Understand?
0: Értitek?
1: The diamonds washing, the brushy.
0: Esnek a gyémántok.
1: Diamonds. What is that?
0: Mi
1: diamonds
0: az?
1: Of the wisdom.
0: A bölcsesség gyémántja.
1: Every word from your mouth, sweet words.
0: Az a édes szavaid.
1: You said, my dear, my darling.
0: Kedvesem.
1: Then other will say yes. But don't tell your wife.
0: De nem mond a feleségednek.
1: When she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
0: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
1: Get out of my kitchen.
0: Mert azt mondja, hogy hülye vagy, menj ki a konyhából.
1: You must know the temperament.
0: Tudnod kell a temperamentumát.
1: Situation.
0: Meg a helyzetet.
1: So where, what we should do.
0: Mikor mit tegyünk?
1: That's it. You know, you know very well.
0: Nagyon jól tudjuk.
1: The man is a man.
0: A férfi, férfi.
1: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man the best.
0: Egy percig.
1: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
0: Ő neki agya van, dönt.
1: Wife is not there. Wife have no work there here.
0: A feleségnek itt nincs.
1: But wife is the neck.
0: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség, a nyak.
1: Man have nothing, no power with the neck.
0: A férjnek nincs nyaki ereje.
1: So, man decides.
0: A férfi dönt.
1: But wife will say yes or no.
0: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
1: The brain, whole brain is in the hand of the wife.
0: Az egész agy a feleség kezében van.
1: Yes. So if she said, if she don't move at all,
0: ha a nő nem mozdul,
1: the wife is dog fall in the cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
0: Az Ida és a Pingala.
1: Intellect and the heart.
0: Az intellektus és a szív.
1: Together have to come.
0: A kettő együtt kell legyen.
1: And so in this body,
0: ebben a testben,
1: God have made that, what Holy Guruji said.
0: Ahogy Holy Guruji mondja, Isten.

0: Oh, my brother sadhus.
1: Ó, sádu testvérem.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim
0: olyan
1: gyönyörű.
0: In which I sat many, many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many, many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivekát.
0: So similarly, in our body,
1: testünkben,
0: different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter tölt része különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy,
1: a jogikus anatómia szerint
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúlya védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranadi.
1: A Vajranadi a negyedik.
0: And that Vajranadi is that means the in the whole body as immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranadi.
1: Ha nincs erő a Vajranadiban.
0: And therefore tehát, Vajranadi and Vajranadi also known as Bank Nal.
1: Úgy is hívják Bank Nal.
0: So Nal means a pipe.
1: A Nal az egy cső.
0: Bank Nal, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi,
1: az a yogi,
0: who make this sadhana,
1: aki ezt a sadhanát végzi,
0: but still Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the Banknál.
1: De be kell lépél a Banknádba.
0: Then you will find, you will search Banknál.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this Banknál,
1: ebből a Banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly like in the computer.
1: Hasonlóan a számítógépben.
0: That is also developed from that part, that Banknál.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a Banknál.
0: All the systems.
1: Ezek a rendszerek.
0: And so from this again we have to come.
1: Innentől megint.
0: If we understand the science of yoga,
1: ha megértjük a jóga tudományát,
0: and yogic anatomy,
1: a jogikus anatómiát,
0: that is indescribable.
1: Akkor az leírhatatlan.
0: What our modern science have discovered,
1: amit felfedezett a modern tudomány,
0: that's only 15%.
1: Az csak 15%.
0: 85% still.
1: 85% még.
0: We human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az
0: emberiség. But that yogi can do it.
1: De a yogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, siddha yogis are still there.
1: Yugákon, yugákon keresztül a yogik még mindig itt vannak.
0: So, therefore, this one kriya.
1: Ez az egy kriya.
0: We will have, and you should, everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel.
1: A köldökből.
0: The lower energies. and upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana apana.
0: And from this prana apana,
1: prana apana,
0: from Manipur,
1: Manipurból,
0: immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív csakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The ana.
1: Így mondjuk, one. Osztrák nyelven mondjuk.
0: I know, no. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: A

0: Now, from the navel to the anahat to Vishuddhi.
1: A köldökből az anahaton keresztül a Vishuddhiba.
0: It goes to Amrita Bindu.
1: Az Amrita Binduba megy.
0: And Sahasrar Chakra.
1: És a Sahasrar Chakra.
0: From that it comes back to this three nadis.
1: Ott onnan visszajön a
0: három nádi. Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: Through the Agya Chakra.
1: Az Agya Chakra.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur Chakra.
1: És visszajutsz a Manipur Chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur, Bija mantraja a Ram.
0: And so, like this,
1: hasonlóan,
0: you listen.
1: Figyelj.

0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrar.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ram a Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányozz pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of
1: 53
0: alphabet.
1: Betű, az ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are all vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras.
1: Hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára.
0: That is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a Kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jhana Ashram we have many.
1: A Jhana Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner vibration.
1: Ez egy belső
0: and
1: rezgés.
0: That's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside, like read in Lilamrit Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, do you want to have a color of the cloth or color of your heart? He said, heart.
1: Nem számít, hogy szanyászi vagy nem vagy szanyászi, a lila amritban benne van, amikor Mangilalji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Swamivá, és Mahaprabhuji azt válaszolta, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilalji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzem be, vagy a szívedet.
0: So Mahaprabhuji said,
1: azt mondja Mahaprabhuji,
0: I already colored your heart.
1: Már a szívedet beszíneztem.
0: You need not to color the cloth.
1: Nem kell a ruhát beszínezni.
0: And you know, he was Jivan Mukta.
1: Ő Jivan Mukta volt.
0: It's not easy to get a Jivan Mukta.
1: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
0: And when Mangilalji got the Samadhi,
1: mikor Mangilalji elnyerte a Samadhit,
0: he died.
1: Meghalt.
0: And they put him on his samadhi in his grave.
1: Betették a sírba.
0: Same time he appears in Bolagoda ashram.
1: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda
0: ashram. And the people were sitting in the ashram.
1: Ott ültek az emberek az
0: ashramban. And they all stand up.
1: Fölálltak.
0: And said, Mangilalji, you are here.
1: Itt vagy, Mangilalji.
0: We got telegram.
1: Kaptunk egy táviratot.
0: Just few hours ago.
1: Néhány órával ezelőtt.
0: That you went into samadhi.
1: Hogy szamádiba léptél.
0: He said, oh, there are many samadhis.
1: Sok szamádi van.
0: And he disappeared.
1: És eltűnt.
0: It was not a hallucination.
1: Ez nem halucináció volt.
0: All was sitting and see him exactly in that way, coming, walking, this, that.
1: Mindenki, aki ott ült, pontosan ugyanúgy látták, hogy ment ott, meg mit
0: But
1: mondott.
0: Before they want to touch his feet,
1: de mikor meg akarták a lábát érinteni,
0: again he disappeared.
1: Eltűnt.
0: Jivan Mukta.
1: Jivan Mukta.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű dolog.
0: The one Jivan Mukta was the father of the Sita from Rama.
1: A Ramayanából Sita apja Jivan Mukta volt.
0: Janak Videhi.
1: Janak Videhi.
0: Janaka, King Janaka.
1: Janaka király.
0: Videhi means he was liberated with his body.
1: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
0: That's called Jivan Mukta.
1: Ez a Jivan Mukta.
0: So let us work that we all become Jivan Mukta and Hari Om.
1: Dolgozzunk, hogy Jivan Mukták legyünk, Hari Om.
0: But there is one word, very nice.
1: De van egy szép szó.
0: Bukke bhajan ho gopala. One say to Krishna.
1: Azt mondja valaki Krishnának.
0: O Gopala, O Krishna.
1: O Krishna Gopal.
0: With empty stomach I cannot make your mantra.
1: Üres gyomorral nem tudom a mantrádat gyakorolni.
0: I give your mantra mala back.
1: Visszaadom a málámat.
0: Bukke bhajan gopala ye teri mala. So we have enough time for coming to the lunch.
1: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
0: Wish you very good lunch.
1: Nagyon jó étvágyat
0: and
1: kívánok.
0: And it's kriya, we will continue.
1: Folytatjuk majd a kriát.
0: And so we will have one bhajan something, keep one bhajan.
1: Lesz egy bhajan.

A vegetárius fesztivál második napján vagyunk, ahol a jóga mindennapi életben képviseljük. Sok-sok éve, az első évtől kezdve, hogy vegetárius fesztivál volt, itt voltunk. Természetesen Paramahansa Swami Maheshwaranandan, vagy ahogy mi nevezzük, Swamiji-nak a jóga rendszerét, a jóga mindennapi életben gyakoroljuk. Lehet velünk együtt jogázni, bemutatjuk a jóga mindennapi életben különböző aspektusait.

0: pillanattal fogjuk kezdeni az órát.
1: Majd pár pillanatig maradj ebben a testhelyzetben. Figyeld meg a testérzetet. Ez alatt a pár perc alatt is mennyit tettél már az egészségedért. Régi életapatizmokat, ízületeket mozgattunk meg. Érezd, hogy ezeket a testrészeket átjárja a vérkeringés, friss prána, az életerő.
2: Hála Istennek a vegetáriusság ma már nagyon természetes. A jóga mindennapi életben nincsenek olyan előírások, hogy mit kell csinálni, hanem az van, hogy mit ajánlatos csinálni, és ezek közül az első helyen az van, hogy vegetárius életmódot folytassunk. Amikor kijövünk a vegetárius fesztiválra, akkor nagyon sokfajta tevékenységet végzünk. Részben jógaórákat tartunk, amelybe bárki, aki életében még soha nem jogázhat, az is bekapcsolódhat. Ebben az évben egy olyan feladatot kaptunk, mert a honlapunkon megtalálták, a Falahári diéta, a diétáról találtak a szervezők néhány mondatot, és kaptunk egy olyan feladatot, hogy erről a különleges mesteri diétáról beszéljünk, és ezért a Falahári diéta volt az előadásunk fő része, amelyhez Paramahansa Swami Maheshwarananda Swamiji 2007-ben Vépen levő előadása adta a fő vonalat. Azt vetítettük le különböző részletekben, és közben bemutattuk azt is, hogy nem elegendő vegetáriusnak lenni, hanem kell mozogni, sétálni, ászanákat gyakorolni, légző gyakorlatokat végezni, és relaxációs gyakorlatokkal felfrissíteni a testünket.
3: Minden fizikai előnye mellett a Falahári diéta meghosszabbítja az életet, és több lehetőséget ad arra, hogy megtaláljuk önmagunkat, kibontakoztassuk önmagunkat, és végül eljussunk az Isten önvalóhoz, és ebből az Isten önvalóval egyé váljunk.
4: So, our first aim is to get good health.
5: De első célunk, hogy jó egészségünk legyen.
4: While the major part of our illnesses are any physical troubles, any mental troubles.
5: A betegségünk fizikai és mentális zavarainak fő forrása
4: is from our stomach.
5: Hasunk.
4: And the roots of the troubles.
5: És a problémák gyökere.
4: Is our swad indriya, the tongue, the taste.
5: A nyelv, az ízlelés.
4: It's very hard to say no to the tongue.
5: Nagyon nehéz nemet mondani a nyelvnek.
2: A vegetárius fesztiválra az ország minden pontjáról jönni szoktak, így mi is az egész országra vonatkozóan adunk felvilágosítást arra, hogy hol, melyik városban, hogyan lehet jelentkezni a jóga mindennapi életben tanfolyamokra. Átöleljük a két napon keresztül az összes érdeklődő kíváncsiságának megfelelően azt, hogy mi mindennel foglalkozhat, hogyha bekapcsolódik Swamiji mesteri jóga rendszerébe a jóga,

0: Sağ olun, Mahamandir Mahesh Faranand Purji.
1: Üsançiga Mahesh Faranandha.
0: Om Namo Narayan to one and a half sannyasis.
1: És Om Naro Narayan az egy és fél sannyasinak.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here.
1: Hari Om és good evening mindenkinek, aki jelen van itt.
0: And much love from VIP to all of you who are watching on Swamiji TV.
1: És sok szeretet mindannyiunknak, akik a Swamijit nézik VIP-ről.
0: How was your day?
1: Hogy volt a napotok? Milyen volt?
0: Hot. Very good. Huh? Very good. Very good. So, anyone was thinking anything yesterday? I mean, we all were thinking, but...
1: Bárki gondolt valamit ma? Persze mindannyian gondolkodunk.
0: Or again, no thinking.
1: Vagy megint senki nem gondolt?
0: Yes, and? No reply yet. From whom?
1: Még nem jött válasz.
0: No reply from yourself or from who?
1: Megkérdeztem, de nem jött válasz.
0: At least we asked.
1: Legalább megkérdeztük.
0: The problem is that there is no problem.
1: A probléma az, hogy nincs probléma.
0: Because problems are created by us.
1: Mert hogy a problémákat mi magunk hozzuk létre.
0: So in reality, nem a probléma.
1: Valóságban nem a probléma.
0: But im a probléma. So what to do? In reality there is no problem, but there is problem.
1: A valóságban nincs probléma, de mégis van.
0: And the problem is that there is no problem.
1: A probléma az, hogy nincs probléma.
0: But how to solve the problem?
1: Akkor hogy oldjuk meg a problémát?
0: With creating more problems, no?
1: Azáltal, hogy még több problémát hozunk létre.
0: That's what we do.
1: Ezt tesszük.
0: We create more problems and we forget about the past ones.
1: Újabb problémákat hozunk létre, és akkor elfelejtjük a régieket.
0: And then we create another one, and another one, and another one.
1: Mindig újabbat és újabbat.
0: But we are not solving the ones in the back.
1: De nem oldjuk meg a korábbiakat.
0: We let them just be.
1: Adjuk, hogy csak úgy ott legyenek.
0: And so many unnecessary things are filling up our buddhi.
1: És ezáltal olyan sok szükségtelen dolog foglalja el a buddhinkat.
0: All other living beings are called jivas.
1: Minden egyéb élőlényt jivának nevezünk.
0: But human birth is the only one which is called buddhi jiva.
1: De az emberi születés az egyetlen, akit buddhi jivának nevezünk.
0: So it's a jiva which has buddhi, which has intellect.
1: Ez olyan jiva, amelynek van buddhia, intellektusa.
0: Mano buddhi ahankara citta ninaham na cha shrotra jive na cha prana netre. Anyone remembers it?
1: Emlékszik valaki?
0: Okay, sing it.
1: Kérlek, énekeljétek.
0: Mano buddhi ahankara citta ninaham na cha shrotra jive na cha prana netre na cha vyoma bhumir na tejo na vayo.

0: Nityanand Rupa Shivoham Shivoham. I am that Shiva Tattva.
1: Én az a Shiva Tattva vagyok.
0: Eko Brahman Dityashami. There's only this Brahman, there's only this Atma which is real.
1: Csak ez a Brahman, csak ez az Atma, ami valóságos.
0: Otherwise, all this world, that is Jagat Mithya.
1: Egyébként ez az egész világ Jagat Mithya.
0: Jagat means world.
1: Jagat azt jelenti világ.
0: And Mithya means it's a lie.
1: Mithya azt jelenti hazugság.
0: So this whole world which we are living in, it's all a lie, it's an illusion.
1: Ez az egész világ, amelyben élünk, egy hazugság, egy látszat.
0: But still around this illusion we create a very beautiful world of ours.
1: De ebben az illúzióban nagyon szép világot teremtünk magunknak.
0: And then we get stuck in this illusion.
1: Ám aztán beleragadunk ebbe az illúzióba.
0: And then we don't manage to come out of this.
1: És nem tudunk kijönni.
0: Ishava shavadagum sarvam yatkincham jagatyam jagattena taktena munjita magada kasya svetana Bhagavad Pad Sri Shankaracharya told in the Ishavasa Upanishad.
1: Így mondja Shankaracharya az Ishavasa Upanishadban.
0: That this world is illusion.
1: Hogy ez a világ illúzió.
0: Only the bond between this Atma and that Paramatma, that is the only bond which is the real bond.
1: Csak ez a kapcsolat az Atma és a Paramatma között, ez a szent kapcsolat, ami valóságos.
0: And the medium of uniting this Atma with that Paramatma, that is a true Sadgurudev.
1: És annak az eszköze, amivel egyesíteni lehet az Atmát és a Paramatmát, az Gurudeva igazsága.
0: Tameva mata chapita tameva tameva bandur cha sakha tameva. You are my mother, you are my father, you are my brother, you are my sister, you are my friend, you are my everyone.
1: Te vagy az anyám, te vagy az apám, te vagy a bátyám, te vagy a nővérem, te vagy a barátom, te vagy mindenem.
0: And then we say Satguru jaisa dev aur nahi dooja. Means there is no other god or goddess more greater than our Sadgurudev.
1: Azt jelenti ez a sor, hogy nincsen semmiféle más Isten vagy Istennő, amely magasabban áll, mint Sadgurudev.
0: Main dharu charna ko dhyan karu nit puja. I offer my meditation, my puja to thy lotus feet.
1: Felajánlom a meditációmat, a pujámat a te lótusz lábadnak.
0: Brahma Vishnu Mahesh Guru ko dhyave. Brahma Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha. Once upon a time there were two people walking.
1: Egyszer volt, hol nem volt, két ember sétált.
0: And in India we believe that going to pilgrimages or going to Ganga Snan, when we go and take a dip in the Ganges, all our sins are removed.
1: Indiában abban hiszünk, hogyha elmegyünk zarándok helyekre, vagy megmerítkezünk a Gangesben, akkor minden bűnünk lemosódik.
0: That time there were not yet any cars and many other mode of transports.
1: Akkoriban nem léteztek autók és ilyen sokféle közlekedési lehetőség.
0: And it was the Shravan month, the month of Lord Shiva.
1: Az Úr Shiva hónapja volt, Shravan.
0: And when Lord Shiva is month there, then everyone goes by foot.
1: És ebben a hónapban mindenki gyalog megy.
0: And there was one great, very smart man on the way there.
1: És volt ott egy nagy, nagyon okos ember az úton.
0: And he asked, where are you going?
1: És megkérdezte, hova mentek?
0: They said to go and have a dip in Gangaji.
1: És azt mondták, hogy megmerítkezni megyünk Gangajiba.
0: He said, if you go with following some rules, then you will get double the amount of ashrivad, the double amount of good deeds.
1: És azt mondta, akkor, hogyha bizonyos szabályokat követtek, akkor kétszeres mennyiségű jutalmat kaptok.
0: When someone tells us, do like this and you will get double amount, then immediately what starts from inside?
1: És hogyha valaki azt mondja neked, hogy tedd ezt meg azt, és akkor kétszer annyit kapsz, akkor mi indul be?
0: Hmm? Greed, yes.
1: Igen, a kapzsiság.
0: So they said, why not double ashrivad, good, why not?
1: Akkor, hát miért ne csináljuk ezt, hogyha kétszeres áldást kapunk?
0: So the rule was, you will only eat in those houses where in that house someone has gone and had a dip in Ganga.
1: És az volt a szabály, hogy csak olyan házban szabad enni, ahol valaki már megmerítkezett korábban a Gangában.
0: That's why now the new Kali Yuga is easy, no?
1: Ezért most könnyű a Kali Yugában.
0: You stop at any petrol station and you press a button and you get food.
1: A elmész bármilyen benzinkútra, megnyomsz egy gombot és kapsz ételt.
0: But in the olden times, the brahmacharis, the sadhus, they used to go to different households and say, bhavati ma viksham dehi.
1: De abban az időben az volt, hogy a brahmacharik, a vándorok, azok különböző házakhoz jártak, és ételt koldultak.
0: Oh, mother, give me some food.
1: Ó, anyám, adjál valamit enni.
0: And then whatever was there, they used to put in that pot, rice, chapati, sabji, whatever was given.
1: És bármi, ami volt, amit adtak, rizs, chapati, sabji.
0: And then all the children, all the brahmacharis bring that madhukari, that bhiksha, back to the ashram.
1: És ezek a brahmachari gyerekek, ezek mindig visszavitték az ashramba ezeket az adományokat.
0: They offer everything to Gurudev.
1: Mindent felajánlott a Gurudevának.
0: Then there he takes his cut.
1: Ő egy kicsit levágott.
0: Then with whatever they all left, they all put it together and share together and eat together.
1: És ami megmaradt, azt együtt elfogyasztották.
0: And every day the brahmachari go for madhukari.
1: És minden nap így tettek a brahmacharik.
0: We think that our life is simple, no?
1: Mi azt gondoljuk, hogy a mi életünk könnyű.
0: Or it's very complicated.
1: Vagy pedig azt gondoljuk, hogy nagyon komplikált.
0: This is not complicated. We have everything that we can wish for.
1: Valójában nekünk megvan mindenünk, amit csak kívánhatunk.
0: So then they started knocking in houses wherever they went in the evening and said, we are hungry, but we have one condition.
1: És akkor bekopogtak a házakba, és azt mondták, éhesek vagyunk, de van egy feltételünk.
0: Have you had a dip in the Ganga?
1: Megmerítkeztél-e már a Gangesben?
0: If they said yes, then they ate.
1: Ha azt mondták, hogy igen, akkor ettek.
0: If they said no, then sometimes one, two days was fasting.
1: És hogyha az volt a válasz, hogy nem, akkor lett egy-két napot akár bőjtöltek is.
0: And eventually after many, many days, months, weeks of walking.
1: Sok-sok napon, heten, hónapon át vándoroltak végül.
0: They finally make it 5 kilometers before Ganga.
1: Akkor már 5 kilométerre megközelítették a Gangest.
0: And they see one beautiful ashram there.
1: Ott láttak egy szép ashramot.
0: There, you know, ashram near Ganga Mata.
1: Tudjátok, az ashram közel Ganga anyához.
0: Why to go and ask this Maharaj if he had a dip in the Ganga? He lives here, he surely every morning probably goes and have a dip.
1: És akkor meg se kérdezték a Maharajit, hogy ő megmerítkezett-e a Gangesben, hiszen itt van közel, és biztos, hogy megmerítkezett.
0: So they immediately went to the kitchen.
1: Azonnal a konyhába mentek.
0: And started eating.
1: És elkezdtek enni.
0: After finishing eating, they then went to Guruji's room.
1: Miután befejezték az étkezést, akkor mentek Gurujihoz.
0: Pranam Guruji.
1: Pranam Guruji.
0: How are you? How did you come?
1: Hogy jöttetek? Hogy vagytok?
0: All good. We came all the way from this place just to have a dip in the Ganga.
1: Ó, igen, innen és innen jöttünk messziről, csak hogy megmerítkezzünk a Gangesben.
0: It's dark now, so in the morning we want to go, so we just wanted to ask you, how far is Ganga?
1: Most már besötétedett, És azt szeretném kérdezni, tehát, hogy milyen messze van a Ganges?
0: Maharaji said, I don't know.
1: Maharaji azt mondta, nem tudom.
0: They said, you don't know?
1: Nem tudod.
0: You live here.
1: Tehát itt élsz.
0: Yeah, so?
1: És akkor?
0: I live here, this is my Gurusthan, this is where I live. There is no necessity for me to go and have a dip in the Ganga every morning.
1: De én itt élek, de nekem nincs szükségem arra, hogy elmenjek megmerítkezni minden reggel a Gangesbe.
0: Then he said, okay, then they both were depressed and sitting outside their rooms.
1: És akkor azt mondták, hogy hát jó, és szomorúan leültek a szobájukban.
0: And they were contemplating their whole life decisions.
1: És akkor elgondolkoztak, hogy milyen döntéseket hoztuk az életük során.
0: So many months of severe promise that we would only eat in that place where that person has Ganga Snan, and last day we broke our promise or our sankalpa or our whatever we are doing.
1: Hónapokon keresztül betartottuk azt, hogy mindig csak olyan háznál ettünk, ahol valaki megmerítkezett a Gangesben, és most utolsó nap megtörtük ezt a fogadalmat.
0: Igen. So after that they were sitting and they saw three darkly dressed, very dirty women walking into the ashram.
1: És ahogy ott ültek, akkor látták a sötétben, hogy három nagyon sötét és piszkos ruhába öltözött hölgy jött az ashramba.
0: All three of them go outside Guruji's house or hut.
1: Mindannyian oda mentek Guruji kunyhójához.
0: Make pranam.
1: Pranamot gyakoroltak.
0: Take a broom.
1: Vettek egy seprűt.
0: One of them cleans the Guruji's house from outside.
1: Az egyik Guruji háza körül sepert.
0: One of them the temple.
1: A másik a szentélyben.
0: One of them the kitchen.
1: A harmadik pedig a konyhában.
0: And when they came back, they again put their heads on the dust where Gurudev walked in.
1: És aztán, mikor ezzel végeztek, visszajöttek, és a fejükkel megérintették Gurudev lábának porát, ahol járt.
0: And immediately after touching that soil, that dust, they converted into the most beautiful women, white, beautiful.
1: És azután, azonnal, miután ezt megtették, átváltoztak nagyon szép fehér hölgyekké.
0: And these two folks, they are sitting there and watching, and they said, we entered in the wrong ashram, this Babaji does black magic.
1: Ez a két személy pedig, aki ott üldögélt és látta, azt mondta, hogy hát rossz ashramba jöttünk, ez itt valami fekete mágia.
0: But still they gathered up some courage.
1: De összeszedték a bátorságukat.
0: And they went to Guruji.
1: Oda mentek Gurujihoz.
0: And they said, no, they went to the three ladies. Guruji was already in his room.
1: Nem, hanem a három hölgyhöz mentek oda. Guruji még mindig a szobájában volt.
0: Who are you?
1: Kik vagytok ti?
0: I am Ganga, this is Yamuna, and this is Saraswati.
1: Hát én Ganga vagyok, ő Saraswati, ez pedig Yamuna.
0: And then they were like, the Ganga?
1: Te vagy Ganga?
0: Yes.
1: Igen.
0: What are you doing here?
1: Mit csinálsz itt?
0: They said, all of you people every day come to me, take a dip into us, and that's why we get all dirty, and that's why we were all black and dirty clothes.
1: Ó, hát ti emberek mindig jöttek és megmerítkeztek bennünk a folyókban. Ettől mi koszosak vagyunk, ezért volt piszkos a ruhánk.
0: And just by touching the dust of the lotus feet where Gurudev has walked,
1: és csak azáltal, hogy megérintjük azt a port, ahol, amit érintett Gurudev a lótuszlába.
0: We purify ourselves.
1: Azzal megtisztítjuk magunkat.
0: Then throughout the night all Brahmaji, Vishnuji, Shivji, Hanumanji, all the god and goddesses came, made parikrama of the hut and went.
1: És az éjszaka folyamán pedig azután jöttek mind. Brahmaji, Vishnuji, Shivaji, Hanumanji, és mind körüljárták a kunyhót.
0: Then those two people realized that there is nothing in this mithya, in this illusional world.
1: Akkor ez a két ember rá kellett, hogy jöjjön, hogy semmi sincsen ebben a mithyában, ebben a látszatvilágban.
0: And even if all the god and goddesses come down to Guruji, then why are we all running and going here to this pilgrimage and that pilgrimage?
1: És hogyha még ezek az istenek is mind lejönnek, hogy üdvözöljék Gurujit, akkor mi minek csináljuk ezt a zarándoklatot?
0: What does that mean?
1: Mit jelent mindez?
0: Guru charano mein adasate tirate hai wo ved purana gate hai. This is the problem with the bhajan. So I start with Sadguru Jaisa Dev. I reach to the first paragraph where I say Brahma, Vishnu, Mahesh, and then I go to one story. Till we end that story, I end up in Guru Charano Kedasatirata. So now I have to come back here. So.
1: Ez a probléma a bhajanokkal, hogy elkezdtük ezt a bhajant, és ott van ez a sor a Brahma, Vishnu, Mahesh-ról, és akkor ez ennek a történetnek az irányába vitt, és akkor most visszatérünk.
0: You see how much problems we have.
1: Látjátok, mennyi probléma van.
0: And you see what's the solution of the problem?
1: És azt is látjátok, hogy mi a megoldás?
0: Nothing. We come back to the first bhajan.
1: Semmi. Visszatérünk az első bhajanhoz.
0: Brahma, Vishnu, Mahesh, Guru ko dhyave, rati sabhi avatara, para nahi pave. Without chanting your name, nothing is possible. That's why Brahma, Vishnu and Mahesh even come and chant your name, O Gurudev.
1: A te neved zeng ismétlése nélkül, Gurudev, semmi nem lehetséges, ezért Brahma, Vishnu és Mahesh is ismétlik a te nevedet, Gurudev.
0: Mo maya ka jala prabhu ne rachaya, diya karma ka bandh jivo ko fasaya. Oh Lord, the Lord gave us this spider web of moh and maya attachment.
1: Ó Uram, az Úr adta ezt a pókhálót, a ragaszkodást.
0: And he tied us up with the rope of karmas.
1: A karma kötelével kötözött meg minket.
0: Prakata bhaye Gurudeva parama upakari moka jala kardya bhari. So even that spider web in which we are stuck, created by God himself.
1: És habár ezt a pókhálót, amelybe bele vagyunk gabajodva, maga az Úr hozta létre.
0: When Gurudev incarnated and came to this world.
1: Mikor Gurudev inkarnálódott és eljött erre a világra.
0: Who is the greatest giver?
1: Ki a legnagyobb adó?
0: He came and rescued us by cutting that bindage which we are stuck in.
1: Ő eljött és szétvágta azt a köteléket, amelybe bele voltunk gabajodva.
0: Data Sadgurudev sabse mota. Data is the giver.
1: Data, az adó.
0: So that giver Sadgurudev, he is the greatest and he is the biggest.
1: A Sadgurudev a legnagyobb adó, a leghatalmasabb.
0: This is the, in Hindi, mota means greatest in Marwari.
1: Hindi, Marwariban a mota az a legnagyobb.
0: But it can also mean fat. Fat.
1: Azt is jelenti, hogy zsír.
0: That's why in India we have a saying, sadhu ka pet aur akhade ka gate, hamesha bada hona chahiye, which means sadhu's stomach and ashram's gate should always be big and grand.
1: És ez azt jelenti, hogy a sadhunak a hasa és az ashram kapuja mindig legyen nagy.
0: So, Data Sadgurudev can be mota means the greatest or mota means that, both. Because sadhus are allowed to have big stomachs, because we have to digest everything.
1: A száduknak azért van nagy hasa, mert mindent meg kell, hogy emészenek.
0: Jo koi sharan mein jaye rahe nahi tota, anyone who goes to his lotus feet will not remain agyani, will not remain without any knowledge, he will have something.
1: Aki, bárki, aki az ő lótuszlábához megy, nem marad tudatlan.
0: Shri Puja Deepa Dayalu Vapa Anadi Data Kahe Madhavananji Charana Gunagata. Oh Shri Deep Narayan Mahaprabhuji, you are the first and the last and the greatest giver. And Srimadvananji is singing the name of your lotus feet.
1: Ó, Mahaprabhuji, te vagy az első, te vagy az utolsó, a legnagyobb adó. Madhavananji, a te dicsőségedet zengi.
0: But the problem in this world is
1: a gond ezzel a világgal pedig,
0: we live in our own worlds.
1: Hogy mi a saját világainkban élünk.
0: For us, each other's problems are not so highly valued because our own problems, we are stuck in them.
1: Mások problémáit nem értékeljük különösebben, mert bele vagyunk ragadva sajátunkba.
0: But the human mind is so powerful.
1: Olyan erős viszont az emberi elme.
0: It creates wars.
1: Hogy háborúkat hoz létre.
0: It created bombs.
1: Bombákat.
0: It created aeroplanes.
1: És repülőt.
0: Cars.
1: Autó.
0: Clothes.
1: Klónokat.
0: Everything.
1: Mindenfélét.
0: God created humans.
1: Az ember Isten teremtette.
0: But rest everything is created by us.
1: De minden egyebet mi hoztunk létre.
0: But in the time when we need each other the most,
1: de abban az időben, mikor a legnagyobb szükségünk van egymásra,
0: we run away from each other the most.
1: Akkor van az, amikor a leginkább elszaladunk egymástól.
0: And that is also not because of how we are.
1: Ez nem azért van, amilyenek vagyunk.
0: But because of these new Kali Yuga technologies, which can be good and bad at the same time.
1: Hanem a Kali Yugának ezek miatt az új technológiai miatt, amelyek lehet rosszak is, meg jók is.
0: We can talk to hours for someone who is all around the world.
1: Órákon keresztül beszélhetünk valakivel, aki a világ másik sarkában van.
0: But we are afraid to talk to the person who is sitting next to us on the table.
1: Ám félünk azzal az emberrel beszélni, aki itt ül velünk szemben az asztal másik oldalán.
0: We know everything that is going on around the world.
1: Mindenről tudunk, ami a világban csak történik.
0: But we probably don't even know our neighbor.
1: De valószínűleg nem ismerjük a szomszédunkat.
0: Leave the neighbor, we are sitting on the dining table for dinner and all of us are on our phones.
1: Ott van a szomszéd, aki itt ül az asztalnál, és és ezzel szemben pedig a telefonunkkal foglalkozunk.
0: Because that is which is killing our boredom.
1: Mert ezzel űzzük el az unalmat.
0: And that human connection, that human bond, that talking to each other part, that somewhere down the line got lost.
1: És valahol eközben elveszett az emberek közötti kapcsolat, hogy az emberek beszéljenek egymással.
0: But if we talk about unity and family atmosphere,
1: de hogyha beszélünk az egységről és a családiasságról,
0: then that is very important.
1: Ez nagyon fontos dolog.
0: Can you give some suggestions for the older generation to find and improve better connection with the younger generation?
1: Van-e valami javaslatod az idős generáció számára, hogy hogyan terem?
0: It's all about Kal and
1: minden a Kal és a Désről szól.
0: Time and stuck in this new modern age.
1: De mi nagyon bele vagyunk ragadva ebbe az új modern időbe.
0: That is also human contact.
1: És pontosan ezért mondom, hogy most emberi tartalomra van szükség.
0: Morning we can't even go to shit without our phones.
1: És reggel a WC-re se tudunk elmenni a telefonunk nélkül.
0: It's true.
1: Így van.
0: And then we sit half an hour in there and then we forget what we are doing and then we come out.
1: És akkor ott ülünk, el is felejtjük, hogy miért mentünk oda, és kijövünk. Fél órát.
0: True.
1: Így van.
0: It is.
1: Így van.
0: I'm not saying you should have a human interaction in the toilet so that you have your friend sitting next to you.
1: Nem azt mondom, hogy a WC-n is emberi kapcsolatot teremts, tehát hogy ott üljél a barátod mellett a WC-n.
0: I mean, if you're very comfortable with them, why not?
1: Persze, hogyha nagyon kényelmesnek érzed ezt, akkor csináld.
0: We just open the door and have meetings.
1: Kinyitjuk az ajtót és találkozót tartunk.
0: But what I'm trying to say is we should not rely on these technologies so much that they remove that way how we live, that joy which we feel from our lives.
1: Hanem azt próbálom mondani, hogy ne váljunk annyira függőtől ettől a technológiával, hogy elvegye az élet értelmét, az élet örömét.
0: And especially the younger generation, the newborns, they are very sensitive to these things.
1: És különösen az új generáció, az újszülöttek nagyon érzékenyek az eféle dolgokra.
0: That's why it is said when a woman is pregnant.
1: Ezért mondják, hogyha egy nő várandós,
0: then she should

0: listen to very beautiful spiritual lectures, Gita, Mahabharata, listen to mantras. Why? Because that energy is felt, that vibration is felt by the child inside your stomach.
1: Hogyha egy nő várandós, akkor igen fontos, hogy nagyon szép spirituális dolgokra hallgasson bhajanokat, gítát, mert azoknak a rezgése befolyásolja a gyerek fejlődését.
0: And in India I see that 1 year old kids know how to, what was it? That girl in that house, she opened, I think, YouTube, she opened a specific channel which she knows how to watch. She made it full screen, she increased the speed to 1.5, and the girl was, I think, 9 months? No, 1 year? 1.5 year.
1: Indiában látunk egy 9 hónapos vagy másfél éves gyereket, aki önállóan meg tudta csinálni, hogy megnyitotta a YouTube-ot, kiválasztotta az ő kedvenc csatornáját, és a sebességet másfélszeresre állította.
0: And the parents don't even dare to take away the phone.
1: És a szülők pedig nem is merik elvenni tőle a telefont.
0: Swamiji didn't give me a phone till I was 16.
1: Swamiji nem adott nekem telefont, amíg nem lettem 16 éves.
0: And that also because I was living in traveling alone and going to boarding schools and more alone, so no one there, so that's why I got a phone.
1: És akkor is csak azért, mert akkor bentlakásos iskolába értem egyedül, akkor kaptam telefont.
0: I mean, he experimented when I was 5 with you know, this Sony Ericsson we used to have that time.
1: És amikor 5 éves voltam, akkor csinált egy kísérletet ezzel a Sony Ericsson telefonnal.
0: Yes, I was very good with it.
1: Nagyon jó voltam azzal.
0: I left it in my pocket and put it in the washing machine.
1: Igen, a zsebembe felejtettem és bekerült a mosógépbe.
0: So after that I got the phone 15 years later.
1: És azután pedig 15 év múlva kaptam megint telefont.
0: But this is how it impacts our lives.
1: De ez befolyásolja az életünket így.
0: It's, we are not losing anything if we don't.
1: Nem veszítünk semmit, ha.
0: Because in between there was a period where I was extensively using them.
1: Mert közben volt egy időszak, amikor nagyon sokat használtam.
0: But now I again notched it down a lot.
1: De most megint korlátoztam rendkívül módon.
0: And now I see sometimes how dependent I was.
1: És akkor most már látom, hogy korábban mennyire függő voltam.
0: And how much we need this.
1: Mennyire szükségünk van rá.
0: But in the same way as there's Ram and Ravan inside of us.
1: Ez ugyanaz, mint hogy bennünk van Ráma is, meg Rávana is.
0: There is Ram and Ravan inside of everything.
1: És mindenben.

0: Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmei Sri Guruve Namaha. Naham Karata, Prabhudip Karata, Mahaprabhudip Karata, Ivalam. So that was a surprise, Guruji. I was hoping Vikram will talk about the Rudraksh. I would like to share one story from a book, which was impressing me very much when I was reading it.
1: Egy könyvből, ami nagyon nagy befolyást gyakorolt rám, mikor olvastam.
0: It was the title of the book is Biography of Milarepa.
1: A könyv címe pedig Milarepa élete volt.
0: It's happened when Milarepa reached his 83 years.
1: Akkor, mikor Milarepa 83 éves volt, akkor történt ez.
0: He decided to leave this physical body.
1: Elhatározta, hogy itt hagyja a fizikai testét.
0: And he announced it to his disciples.
1: Bejelentette ezt a tanítványainak.
0: And he named the place where it will happen.
1: És megnevezte azt a helyet, ahol ez majd megtörténik.
0: It was in the Himalaya.
1: A Himalájában.
0: On the top of a mountain.
1: Egy hegytetőn.
0: And some of the disciples were preparing the journey.
1: A némely tanítványok előkészítették az utazást.
0: But some were panicking.
1: De néhányan pedig pánikba estek.
0: Because immediately after his announcement,
1: ugyanis közvetlenül az ő bejelentése után,
0: Milarepa's body started to perform very serious symptoms.
1: Azonnal a bejelentés után Milarepa teste nagyon súlyos tüneteket kezdett mutatni.
0: And they started to ask Milarepa.
1: Elkezdték kérdezgetni Milarepát.
0: So how is this happening? You healed so many. Why don't you heal yourself? Because we need you more, because we want to reach the self-realization, the moksha, and without you, without your teaching, how is this possible?
1: Hogyan lehetséges ez, hiszen te olyan sok embert meggyógyítottál magadat, miért nem gyógyítod meg, hiszen szükségünk van te rád, hogy elérjük a moksát, az önmegvalósítást.
0: And Milarepa answered.
1: Milarepa így válaszolt.
0: And he said, you completely misunderstood something.
1: Teljesen félreértetek valamit.
0: I am not sick.
1: Nem vagyok beteg.
0: I am performing the sickness for you.
1: Hanem a ti számotokra játszom a betegséget.
0: And I won't die.
1: Meg akarok halni.
0: I won't.
1: Nem fogok meghalni.
0: But I will perform the death for you.
1: Hanem számotokra eljátszom a halált.
0: So when I was reading this, I was at the same time very happy and very sad.
1: Ahogy ezt olvastam, egy időben voltam nagyon szomorú és nagyon boldog.
0: But the happiness was much bigger than the sadness.
1: De az öröm sokkal nagyobb volt, mint a szomorúság.
0: Because this story explained me very much about who the guru is.
1: Mert ez a történet nagyon jól megvilágította számomra, hogy kicsoda a guru.
0: Once Swamiji was giving a very nice example about that.
1: Swamiji egyszer egy nagyon szép példát mondott ebben a tárgyban.
0: He said, like, if you have a matchbox, a paper matchbox.
1: Azt mondta, hogy ha van egy papírgyufás doboz,
0: and there is a diamond in that matchbox.
1: És abba a papír gyufásdobozba van egy gyémánt.
0: And if you put your attention and your focus on the matchbox,
1: és hogyha a dobozra figyelsz,
0: you will miss the diamond.
1: Akkor nem figyelsz, akkor elmulasztod a gyémántot.
0: And the diamond, the guru tattva itself.
1: És a gyémánt, az pedig maga a guru tattva.
0: So similarly, if we are, according my best understanding, if we are stucking in this physical world and developing very serious attachment to the physical body.
1: És ahogy én ezt felfogtam, a legjobb tudásom szerint az van, hogyha mi bele vagyunk ragadva ebbe a fizikai világba, és ragaszkodunk ehhez a fizikai testhez.
0: That's definitely not what Swamiji was teaching us.
1: Akkor ez biztos, hogy nem az, amit Swamiji tanított nekünk.
0: Even beyond the physical body, because guru has some personality as well.
1: És egyáltalán a fizikai testben levés, mert hogy a gurunak is van valami személyisége.
0: But that is still not the guru. Guru is behind. Guru is everywhere, totally formless.
1: De még az sem a guru, mert a guru az amögött van, mindenhol van, teljesen forma nélküli.
0: And I was thinking that would be so nice if once we experience this beauty.
1: És azt gondoltam, hogy olyan szép lenne, ha egyszer megtapasztalnánk ezt a szépséget.
0: But many times, if I look at back my life, time to time, I am experiencing it, and 100% sure you are experiencing it as well.
1: De hogyha végigtekintek az életemen, akkor megtapasztaltam én ezt már többször, és biztos, hogy ti is.
0: Let me give you a very simple example.
1: Nagyon egyszerű példa.
0: When I teach yoga, and I am not the yoga teacher who is preparing himself very seriously for the yoga class.
1: Mikor jóga órát tartok, én nem az a fajta jóga oktató vagyok, aki nagyon alaposan felkészül az órára.
0: Of course I know the asanas, I know kind of the order of the asanas, what I want to teach on that particular evening.
1: Persze tudom, ismerem az asanákat, meg tudatában vagyok a sorrendjüknek, meg hogy azon az adott órán mit akarok tanítani.
0: But what I will tell between the asanas and before the yoga class, after the yoga class, during the asanas, I am not

0: preparing myself at all.
1: De arra egyáltalán nem készülök, hogy mit fogok mondani az óra elején, meg a végén, meg közben, meg az ászanák alatt.
0: Because I have a deep trust in the Naham Karata mantra.
1: Mert mélyen bízom a Naham Karata mantrában.
0: And once I sing the mantra at the beginning of the class.
1: Zengetem a mantrát az óra elején.
0: Something miraculous happening. I always became just so calm and joyful immediately.
1: És akkor csodálatos képpen azonnal olyan békés és nyugodt leszek.
0: And sometimes the words which comes on my tongue, I'm so happy to hear that even myself. I'm very thankful
1: for this. És néha én is nagyon hálás vagyok azokért a szavakért, amik a saját számon kijönnek.
0: Because it's 100% sure it's not me who is talking.
1: Mert ez 100%-ig biztos, hogy ott akkor nem én beszélek.
0: Thank you. I think this is what I wanted to share this evening, Maharaji.
1: Köszönöm, Maharaji. Azt hiszem,
0: thank you for listening.
1: Ezt akartam veletek megosztani ma este. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
2: I see Taradevi hiding behind there near the
1: door. Taradevi ott rejtőzködik.
2: Doji. She was purposely hiding behind the curtain.
1: Ott direkt elbújt a függöny mögé.
3: Hariom.
2: You know the reason why I do this?
1: Tudjátok, miért csinálom ezt?
2: Because Swamiji put that light inside all of us.
1: Azért, mert Swamiji mindannyiunkba beletette azt a fényt.
2: So it means it's not only my duty, but it's the duty of all of us to spread that divine light and that divine teachings.
1: Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak az én kötelességem, hanem mindannyiunk kötelessége terjeszteni ezt az isteni fényt, ezt az isteni tanítást.
2: And I also started with that fear of public speaking.
1: És én is úgy kezdtem, hogy féltem a nyilvános beszédtől.
2: But fears are there to be overcome.
1: De a félelem azért van, hogy legyőzzük.
2: And yeah, this is a good way to do that because this is in front of the family, so at least we are safe here.
1: De és ez nagyon jó elkezdeni itt, mert hogy itt a családi körben vagyunk, tehát biztonságban vagyunk.

0: So today we had a very nice lecture from our half Swami.
1: Ma egy nagyon szép előadást hallhattunk a fél Swaminktól.
0: On the topic of traveling to Kailash.
1: A kailashi utazásról.
0: And also it was announced that our dear Swami Avatarpuriji will take a group to the Alakpuriji and the Devpuriji Gufa.
1: És az is ki lett hirdetve, hogy a kedves Alakpuridzsink szervez egy utazást az Alakpuridzsi és Devpuridzsi gufájához.
2: Kailash also for
0: 2028.
1: És okay. A Kailashra pedig 2028-ban, mondta Avatar Puri. Úgy volt, hogy 2027-ben lesz, de akkor Kumbha Mela van.
0: So who is going to Devpuriji's Gufa? Can you raise the hands up so we can see?
1: Ki megy Devpuriji gufájához, emelje föl a kezét, hogy hadd lássuk.
2: And Alakpuriji?
0: Alakpuriji Gufa?
1: És a Alakpuriji barlangjához?
0: Okay. Then I'll choose the great topic of promoting Sri Devpuriji Gufa.
1: Akkor azt a nagyszerű témát választom, hogy népszerűsítsem Devpuriji gufáját.
0: And we have already started today's satsang with Sri Devpuriji Shankara, Shankara Om.
1: És ma már a satsangot a Devpuriji Shankarával kezdtük.
0: And also our dear Thyakpuri said that each traveling to Kailash is a sort of, or to Himalaya is a sort of tapasya.
1: És a kedves Thyakpuriji elmondotta már, hogy minden utazás a Himalájába az egyfajta tapasya.
0: So I would like to share my experience of traveling to Sri Devpuriji, which for me was more of a honeymoon than tapasya.
1: És szeretném megosztani az én tapasztalatomat, mikor Devpurijihoz mentem, ami a számomra inkább egy nászút volt.
0: And although many of us have gray hair here, and maybe it can be challenged to go to such heights.
1: És sokatoknak itt már ősz a haja, ezért kihívás lehet fölmenni azokba a magas helyekre.
0: I would still encourage you to think over that.
1: Mégis bátorítalak benneteket, hogy gondoljátok át.
0: It's a very spiritual travel for all of us.
1: Mindannyiunk számára ez egy nagy spirituális utazás.
0: To go to a place which is entitled to a Devpuriji and to Alakpuriji as well.
1: Olyan helyre menni, amely Devpurijihoz is, meg Alakpurijihoz is tartozik.
0: And also to a place where we carry all of our parampara there and all of the bhaktas who cannot go.
1: És tulajdonképpen magunkkal visszük az egész paramparát és az összes baktát, akik nem tudnak jönni.
0: It's an extremely blessing to be able to have the opportunity to go there.
1: És ez egy különleges áldás és lehetőség oda elmenni.
0: So we were prepared by our dear Swami Shantiji, who told us what we all need to prepare to go there.
1: A kedves Sadvi Shantin készített fel minket, hogy mi szükséges ahhoz, hogy oda eljussunk.
0: And I myself am not a mountaineering, so I was doing what Thyakpuriji told today not to do. I walked with heavy rucksack on the close hill to Zagreb, which is 1,000 meters height.
1: Én pedig nem vagyok egy hegymászó, ezért pontosan azt csináltam, amit Thyakpuriji reggel azt mondta, hogy nem jó. Egy nehéz hátizsákkal másztam föl az 1000 méteres hegyre Zagreb közelében.
0: And although it's very good to have strong legs and strong heart as well.
1: Nagyon jó, hogyha erős a lábad és a szíved.
0: To have faith in yourself is much more useful.
1: De sokkal hasznosabb, hogyha hiszel önmagadban.
0: Anyway, it was 2016, the year of Ujjayi Kumbha Mela. If you, many of you probably remember, you were there with Swamiji.
1: És 2016-ban az Ujjayini Kumbha Mela idején sokan emlékezhettek rá, akkor ott voltunk Swamijivel.
0: When my partnership put in myself decided to go, so we went 2016 in June.
1: És akkor a partneremmel, Shiva Purival elhatároztuk júniusban, 2016-ban, hogy megyünk.
0: It happened so that Swamiji was just there before we came. It was a little of a secret journey where he, after Kumbh Mela, immediately went for Himalayas.
1: És Swamiji már ott volt, ez egy kicsit titkolt utazás volt, hogy közvetlenül a Kumbh Mela után a Himalájába.
0: And you can imagine being so restless. You were just about to go there, and he's there, and somehow it happened that while we were flying for India, he was flying for Europe.
1: És nagyon nyugtalanok voltunk, hogy ő már ott van, és valahogy az történt, hogy mikor mi repültünk India felé, ő repült Európa felé.
0: We called him the day before going to travel, and he told us that there is a lot of rain, and that we should bring our own tents.
1: És felhívtuk őt egy nappal korábban, és mondta, hogy nagyon sok eső esik, és vigyük a sátrunkat.
0: So there were many bhaktas just one day before traveling, helping us in Zagreb to find extra tents, which we carry all across to India for the traveling on Himalayas.
1: És akkor a zágrábi bakták segítettek sátrat találni, és azt magunkkal vittük az egész útra.
0: Anyway, when we came to Badrinath, Swami Vivekpuri was there, Anandi, Sadhvi Parvati, so many Swamis who just came after the Ujjain.
1: Mikor megérkeztünk Badrinathba, sok Swami már ott volt, Vivekpuri, Anandi.
0: And somehow it happened that all of them bid us farewell on the journey to Devpuriji.
1: És ők búcsúztattak minket, ahogy elmentünk Devpuriji útjára.
0: Which is very nice. Somehow you feel that you are taking all the bhaktas with you.
1: És ez nagyon szép volt, mert úgy éreztük, hogy az összes bhakta velünk jön.
0: And we have four porters who were carrying our bags, and one of them was our guide. And also they were cooking food for us, so we were completely, so to say, careless.
1: Négy hordár jött velünk, és az egyikük volt a vezető, főztek nekünk ételt is, tehát így semmi gondunk nem volt.
0: And when we started the journey, there was a big cloud shadowing all over the place, and we could not see very well, so we somehow started into the fog.
1: Amikor elindultunk, akkor mindent beborított a felhő, köd volt, nem lehetett látni.
0: I felt a little bit nervous, not knowing where we are going and not seeing also.
1: Kicsit ideges voltam, hogy így nem tudjuk, nem látjuk, hova megyünk.
0: And we met this very nice Indian guy on the road, and he asked us where are we from.
1: És találkoztunk egy nagyon kedves indiaival az úton, aki megkérdezte, hogy honnan jöttünk.
0: And then, like with a whole open heart, he looked to ourselves, and he said.
1: Akkor nagyon nyitott szívvel ránk nézett, és azt mondta.
0: From all the places in the world, from all the time that you can be, what brings you here?
1: A világ minden helye és minden ideje közül mi az, ami pont idehozott titeket?
0: And I told him our Guruji.
1: Mondtam, a mi Gurujink.
0: And he just started crying.
1: És ő elkezdett sírni.
0: And I was really deeply touched.
1: Nagyon megérintett ez engem.
0: And then he picked like a stone, or like look around.
1: Fölvett egy követ onnan.
0: And he said, everything here is Devi Bhumi.
1: És azt mondotta, itt minden Devi Bhumi.
0: It's all God.
1: Minden isteni.
0: And somehow all of my potential, so to say, cloudness or some shatters.
1: És minden felhő eltávozott a tudatomról.
0: disappeared immediately.
1: Azonnal eltűntek.
0: And then the journey started, really started.
1: Így kezdődött az utazás valójában.
0: Next day in the morning, the sky was blue as it can get.
1: Másnap az ég az olyan kék volt, amilyen kéket csak elképzelhetsz.
0: On the way, Nilkant opened.
1: Kinyílt a Nilkant, ahogy mentünk.
0: Which is a very nice mountain above.
1: Az egy nagyon szép hegy ott fönt.
0: Sahasrara, which is a 1000 waterfalls, came down.
1: A Sahasrara az 1000 vízesés.
0: Satopant Lake.
1: A Satopant tava.
0: You have opportunity to dive in, which is very nice, very refreshing.
1: Ott abban meg lehet merítkezni, nagyon frissítő.
0: And then at the end arriving to Suryakund, where Dev Puriji Gufa is.
1: És akkor végül megérkeztünk Suryakundba, ahol Dev Puriji gufája található.
0: And although I saw some pictures and I had some assumptions how this would look.
1: Láttam már róla képeket, és voltak elképzeléseim, hogy hogy néz ki.
0: It was actually completely different.
1: Valójában egész más volt.
0: And just a little in front you can see the steps that Yudhishthira took.
1: És ott volt az a lépcső, amin Yudhishthira ment föl.
0: So basically all the environment was extremely peaceful.
1: Minden ott együtt, és nagyon békés volt.
0: The prana is so thick.
1: Olyan vastag volt a prana, sűrű.
0: If you wish to meditate, you just sit to close your eyes, you don't need to do that.
1: És hogyha meditálni akartál, nem kellett semmi különöset tenni, csak lehúnni a szemed.
0: We did puja, we did prayers, we did all the things, we brought malas, we made altar, we found less altar, we prepared new one. So we did all of that, which our Guruji taught us.
1: Pujákat végeztünk, és vittünk málákat, és építettünk egy oltárt, mindent megcsináltunk, amit Gurudeva mondott.
0: But it's not until you come back into the real life that you somehow realized.
1: És mindaddig, amíg nem térsz vissza a való életbe,
0: the tectonic change that happened in you.
1: Az a földindulás, ami történt benned.
0: So, it's really special place.
1: Igen, különleges hely.
0: I know that Premanandji from Jodan said that all Himalayas are Devbhumi.
1: És tudom, Premanandji Jadamból azt mondta, az egész Himalája Devi Bhumi.
0: And that password for that is for this Wi-Fi, so to say, it's Guru Mantra.
1: És ehhez a Wi-Fi-hez a jelszó pedig a Guru Mantra.
0: And I know that afterwards when I spoke with Swami Vivekpuri and Anandiji, that Swami Anandi, that also they had the same feeling.
1: És azután, ahogy beszéltem Vivek Purival, meg Anandijival, őnekik is ugyanez volt az érzésük.
0: And I know that many of you who were with Swamiji on Alakpuriji caves felt the same.
1: És tudom, hogy sokan közületek, akik Swamijivel voltatok Alakpuriji ballangjánál, ugyanezt éreztétek.
0: But still I do encourage you to take this step forward, to go to Dev Puriji Gufa, to simply have that impression, to have that courage.
1: De arra bátorítalak titeket, hogy gyertek el erre az utazásra Dev Puriji gufájához, hogy átéljétek ezeket.
0: I know that Sadhvi Shantiji went when she was 70.
1: Tudom, Sadhvi Shantiji akkor ment, mikor 70 éves volt.
0: So don't be worried, you have the faith in you, you have the love. The legs we carry you somehow.
1: Ne aggódj, megvan benned a hit, megvan benned a szeretet, és a lábaid valahogy majd elvisznek.
0: And it's one of the greatest samskara you can actually in our parampara also be able to experience.
1: És ez az egyik legnagyobb szamszkára, amit a paramparában megtapasztalhatunk.
0: Sridipnarambhagvana.
1: Kicsa.
0: Sridhaparisa Mahadeva. Kicsa.